0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 18. században a polgárság feladatai közé tartozott a városok biztonságának és békéjének megőrzése. Egy 1701-ből származó rendeletben Első Lipót király kötelezte a céheket, hogy mestereik minden vasár és ünnepnapon lövészetre járjanak, a távolmaradókat pedig pénzbírság fenyegette. Mária Terézia 1740-ben elrendelte, hogy minden felnőtt férfi polgár egy éven át lövészeteken vegyen részt. Budán, a mai Szénatértől nem messze, már 1696 óta állt egy lőház, amelyet többször is bővítettek, és falain belül nemzetközi lövészünnepeket is szerveztek.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Országház az ország legnagyobb és legdíszesebb épülete Steindl Imre tervezésében 1885 és 1902 között épült. Itt valósult meg Európa egyik első távfűtési rendszere. A friss levegőt az épületbe két légkútból vezetik be, az egyik az északi, a másik a déli részt látja el. Ezeken a kutakon keresztül hűtötték az épületet, mégpedig úgy, hogy jégtáblákat csúsztattak beléjük. A jeget télen a fagyott Dunából vették ki, tárolták, majd nyáron áthelyezték őket. Napjainkban azonban egyre nagyobb gondot okoz az épület hűtése. Utoljára több mint egy évtizede került jég a kamrákba.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Stockholm leghíresebb múzeuma a turisták millióit vonzó Vasa Múzeum. A névadó Vasa a 17. századi svéd uralkodóház nevét viselő hajó, mely 1628-ban első útján egy hirtelen szélroham következtében az öböl fenekére süllyedt 30 méteres mélységbe, ahonnan csak 333 év múlva 1961-ben emelték ki. A múzeumot 1990-ben nyitották meg a nagyközönség előtt abból a célból, hogy a látogatók végigkövethessék a hajó elsüllyedését, kiemelését, majd restaurálásának teljes folyamatát.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Fokozódik a hőség, több mint tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, mondta a gazdasági és energetikai miniszter. Részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 2030-ig az Európai Unió támogatásával a mostani több mint tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, jelentette be közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, első lépésként augusztus 31-én jelenik meg pályázat legalább 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás csatlakozására, ami csaknem 1 milliárd euró beruházást jelent hazánknak. A pályázat tervezetének társadalmi egyeztetés július közepén kezdődik. 2030-ig összesen 4 gigawatt új szélerőművi beruházásra jelenik meg pályázat, ami 4 paksi erőműblokk névleges teljesítményének felel meg, tette hozzá. Nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőségromlást is okozott a Szénvapatak miskolci szakaszán észlelt szennyezés, közölte a borsodi megyeszékhely polgármestere. Tóth Szántai József közösségi oldalán azt írta, a vas, a mangán és a szerves szennyező anyagok mennyisége is többszörösen meghaladta a határértékeket. A Szénvapatak tegnap délután változott narancssárga színűvé. Az anyag a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe, feltehetően mulasztás történt. A fővárosban lassult, vidéken viszont gyorsult a panellakások eladása tavaly. Erről számolt be kutatásában az egyik vezető ingatlanpiaci cég. Hangsúlyozzák, hogy a budai oldalon már 80, a pesti oldalon pedig 70 napba telik egy panellakás értékesítése, míg ez vidéken mindössze 56 napot vesz átlagosan igénybe. Egy humanitárius program keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai művégtagra váró beteg kap protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. A Szaúd-Arábia által kezdeményezett és finanszírozott program célja, hogy minden kiszolgáltatott helyzetben lévő embert segítsenek. A következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Az kizárólag vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Megdőlt a júniusi hőségrekord Nagy-Britanniában is. A dél-angliai Hampshire megyében 36,1 fokot mértek, ezzel fél évszázados júniusi csúcs dőlt meg. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet ebben a hónapban 1976. június 28-án mérték. Anglia déli harmadában, beleértve Londont is, a legmagasabb vörös hőségriasztás van érvényben. Fokozódik a hőség a jövő hét elejéig, napról napra melegebb lesz. Nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok a várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo, a stúdióban Cserhalmi Dániel, író, szervusz, szeretettel köszöntelek.
2: Szervusz, köszönöm, hogy itt lehetek.
1: És van itt még valaki?
2: Igen, a kiskutyám, ami általában bejár a munkahelyemre, meg úgy vele mindenhova, őt Szedernek hívják egyébként, és most próbálkozik a vakaródzással, hogy...
1: De Szeder jól érzi magát.
2: Ő mindenhol jól érzi magát.
1: Pláne, ha te is ott vagy.
2: Igen.
1: Szeder hány éves?
2: Ő 6,5. De úgy csinálj, mint a kettő lenne.
1: Jó, hát van ez így az emberekkel is, ugye? Megjelent 5. AVH regényed a Vörös Báró címmel. Mi volt az, ami életre hívta?
2: Hát alapvetően, mint a legtöbb regényemet, ez is valós események inspirálták, és elég sokat keresgéltem igazából egy olyan megtörtént gyilkossági ügy miatt, ami azt gondoltam, hogy én a fejemben lévő egyéb koncepciókhoz, ami ugye regényes része a történetnek, illeszkedik, és így találtam rá igazából egy, hát az interneten lengyel kápolnai pártitkárgyilkosság néven lehet megtalálni, ugye lengyel kápolna, most Zákányszéknek hívják, és ott valóban történt egy gyilkosság, az ott lévő Kis Imre nevezetű pártitkárt megölték, és aztán ennek nyilván vannak valós aspektusai, amik ugye visszakövetkeztethetők a különböző dossziékból, és van egy általam elképzelt verzió is, ugye ez került a regénybe.
1: Tehát fikció és valóság keveredik a regényedben.
2: Igen.
1: És hol kutattál?
2: Hát a kutatást az mindig az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára nevű intézményben, ahol most már meglehetősen hosszú ideje ápolok kapcsolatot velük.
1: Már beköltöztél oda, ugye?
2: Azért annyira nem eszik forrón a kását, de hogyha megjelenek ott évi vagy két évi rendszerességgel, hogy most egy regényt szeretnék írni, ilyen-olyan téma van, kutatási engedélyt szeretnék hozzákérni, dossziékat, akkor már nem nagyon lepődnek meg, hogy van egy ilyen csodabogár, aki ott próbál, nem tudom, valami furcsa dolgokat kikutatni, és aztán valami egészen más furcsa dolgokat próbál belőle csinálni.
1: És mi volt az, ami ebben a gyilkosságban nagyon erős mágnest jelentett számodra, hogy erről írj, hogy ez legyen az 5. köteted az AVH témában?
2: Hát ez nagyon nehéz igazából megfogalmazni, úgyhogy ugye krimi révén ne nagyon lőjünk le spoilert a történetből. Ugye azt lehet tudni, hogy ennek a valós tartalma, maga ennek a pártitkárgyilkosság, ez tulajdonképpen egy egyszerű falusi késelés volt, ha úgy vesszük, amiből az AVH egy koncepciós ügyet csinált. Én alapvetően krimi író szemmel próbáltam gondolkodni, tehát hogy mi az, amit az a krimi olvasó elvár, hogy legyen gyilkosság, legyenek gyanúsítottak, nyomozó, aki próbál a gyanúsítottak között valahogy utat találni az igazsághoz, és ebben láttam meg azt a fantáziát, hogy egy valós gyilkossági történetet, amiben az AVH egyébként részt vett, hogyan tudom beilleszteni ebbe a krimi sablonba, amit egyébként az olvasók elvárnak, és ez a fajta krimi sablon egyébként jóval inkább kötődik az olvasók számára az ilyen Agatha Christie jellegű sémához, tehát nem a norvég-skandináv mintát követi, hanem ez a kisvárosi gyilkosság, inkább falusinak nevezném, amit ugye mindenki ismer, mindenki, ott vagyunk falun, és ebbe nagyon jól lehetett keverni igazából ezt a világot azzal, ami egyébként ott ténylegesen megtörtént.
1: De akkor az emberi motivációk, a személyes kapcsolatok is erőteljes szerepet játszanak ebben a könyvben, illetve nagyon megmutatkozik az, hogy kinek milyen a karaktere.
2: Igen, Kis Imre valójában nem volt olyan személy, mint akinek én bemutatom. Ő egy pártitkár volt, alkohol problémái azok voltak, de nem volt egy ilyen, a címben szereplő Vörös Báró, ugye maga a kifejezés az csak jóval később, az 50-es években jelent meg, de ugye ezt, hogy Vörös Báró, ezt kifejezetten az ilyen igazi kommunista nagyurakra használták régebben, ő nem volt ilyen. De ugye a regény szempontjából számomra fontos volt, hogy őt egy kicsit így kiszínezzem, és ezáltal az ő regénybeli karaktere, az sokkal inkább megfelel annak, amit mondjuk a később a Kádár korszakban visszaköszön. Most nem jó szó rá, hogy oligarha, de hogy az élet és halál ura volt, ő abban azon a településen, minden rajta tartotta a kezét, jobban élt, mint a átlag dolgozó parasztok, vagy akár gazdálkodók, úgyhogy a személyiség az nagyon fontos, és alapvetően az ő személyisége köré lehetett fölépíteni a regényt, amikor mindenki egyfajta függőségi viszonyban van, és ezáltal mindenkinek van potenciális indíték arra, hogy őt megölje.
1: De figyelj, sokan nem éltünk akkor, de mégis ismerős azért ez a motívum, amit most elmondtál.
2: Igen, én sosem szeretek nagyon aktuális kérdésekkel foglalkozni, de amikor írtam a regényt, akkor nekem is szembesülnöm kellett azzal, ami hát valamennyire nyilvánvaló volt, hogy ezek a párhuzamok azért nem annyira ördögtől valóak, hogy a jelenkori viszonyokra is érvényesek legyenek, de nyilván ezt az ígyszert egyetlen helyen engedtem meg magamnak, tehát egy olyan utalás van, ami elég aktuál politikai lett, ez éppen az aktuális hangulatom miatt alakult ki, de azért szeretném úgy írni a szövegeket, hogy ezek nem a jelenkornak szólnak, még ha van is bennük hasonlóság.
1: Köszönöm szépen. Jövünk vissza Cserhalmi Dániel íróval, akivel a Vörös Báró című könyvéről beszélgetünk.

0: Vendégem Cserhalmi Dániel, író és szeder, bocsánat, hát ne feledkezzünk meg róla, akivel a Vörös Báró című könyvéről beszélgetünk. Ugye ez az 5. AVH regényed, ami azt jelenti, hogy megelőzte már 4. A Csengőfrász 2018-ban, a Szibériai Csapda 2020-ban, a Szabadság hadművelet 2023-ban és a Vadászat 2024-ben. Hogyan függenek össze ezek a kötetek a mostanival?
1: Mostanival szerencsére sehogy.
0: Igen.
1: Én törekszem arra, hogy a regények azok önállóan is olvashatóak legyenek. Éppen pont a krimi műfajban ugye az írók szeretik a saját regény hőseiket tovább örökíteni regényről regényre, és akkor teremtenek egy Poirot, vagy bármilyen más.
0: A skandináv krimikben is így van.
1: Ez így van. Úgyhogy se a Vadászat, se a Vörös Báró nem kapcsolódik sem egymáshoz, sem az előzményekhez, tehát teljesen független történetek. Az első három között van azért egy nagyon laza logikai kapcsolat, a második és a harmadik között ennél szorosabb. Úgyhogy ha valaki szeretne elkezdeni ismerkedni a könyveimmel, az utolsó kettő az teljesen kontextus független, tehát bármelyikkel el lehet kezdeni. Az első hármat azt talán érdemesebb egy kicsit sorrendben olvasni, de ez a könyv és a Vadászat az teljesen független, különálló.
0: De ugye az mégiscsak egy közös pont, hogy a totális diktatúra az hogyan hat az emberre, hogy hogyan darálja be őket, hogy mivé teszi.
1: Ez így van. A regényeket valóban leginkább az köti össze, és ezért is, amikor megkérdezik, hogy én milyen műfajban írok, és az a válasz, hogy AVH regény, mert ez volt a lényeg, hogy az 50-es évek elsősorban Rákosi korszaknak mutassak be egy-egy szeletét, és hogy én ne egy zsánerhez ragaszkodjak, hanem valami fajta történetet meséljek el a múltból, ami számomra fontos, vagy legalábbis érdekes. Úgyhogy igen, a Csengőfrász az valóban az AVH működését mutatja be viszonylag plasztikusan. A szibériai csapda azt járja körül, hogy mi történhet valakivel, hogyha egyszer csak átkerül egyik oldalról a másikra, tehát hogyha az AVH-nál dolgozott, és utána kikerül belőle, utána ő belőle is lehet olyan ellenség, akire korábban ő vadászott. A vadászat is egy érdekes kérdés boncolgat, hogy mi a bűn, és hogyan lehet ezt igazából, mi a bűn és a büntetés viszonya ebből a rendszerből, és hasonló témakört boncolgat ez a Vörös Báró is.
0: Ugye Kis Imre, a helyi pártitkár, akit meggyilkoltak 1950-ben, egy kis délalföldi faluban élt, miközben a korábbi köteteid Budapesten játszódtak. Miért volt fontos számodra az, hogy Budapest után a vidéki Magyarország és a parasztság tragédiáját is bemutasd?
1: Ez alapvetően ugye Kis Imréből adódott, hogy ő Zákányszéken, vagyis Lengyelkápolnán érte őt ez az eset. Én nem akartam ezt áthelyezni, mert az nem lett volna hiteles. Tehát, hogyha ő egyébként egy nyugat-dunántúli településen történt volna, akkor nyugat-dunántúlról írtam volna egy történetet, és a regényírása előtt én ellátogattam egyébként a települést, és nagyon kedvesen fogadtak. Ott is egy ilyen csodabogár voltam, hogy ki az, aki Budapestről idejön az ő kis falujukba, és egy 70 évvel ezelőtti, vagy több mint 70 évvel ezelőtti történetet szeretne megismerni, és kivittek a tanyavilágba, amit szintén nagyon érdekesnek találtam, úgy, hogy egyébként tudtam róla, tehát, hogy tisztában voltam a tanyarendszerrel, de úgy megtapasztalni mégis egészen más volt, úgyhogy ez vezetett oda, hogy Zákány székem lett a történet, és utána nyilvánvalóan egy csomó mindentnek utána néztem a helyi történeti viszonyokkal kapcsolatban, hogy ez a történet ne csak egy regény legyen, hanem valamilyen szinten hiteles lenyomat.
0: Jó, de figyelj, te valahol mindenhol különc vagy most tudom, csodabogára, ahogy mondtad, hiszen alapvetően civilben környezetgazdálkodási mérnök vagy.
1: Ez van a diplomámba írva, igen, de hát ezt ugye sose csináltam ilyet, hogyha úgy tetszik.
0: De az Állatorvostudományi Egyetem növénytani tanszékének tanszékvezető egyetemi docense vagy, azt csinálod?
1: Hát az már csak voltam, ez ennyiben nem igaz, ugye mondjuk azt, hogy sajnos tavaly óta már nem itt dolgozom, de igen.
0: De mégiscsak a nehezen összeilleszthető azzal, hogy krimi író vagy AVH regényeket írsz.
1: Hát ez igazából csak egy hobbi, szóval, hogy aki alapvetően mondjuk jogász, és utána valami biológia orientáltságú hobbija van, hogy mondjuk kőzeteket gyűjt, miért ne lehetne?
0: Igen, ez abszolút ez a színességet mutatja.
1: Hát bízom benne.
0: Jövünk vissza a Cserhalmi Dániel íróval.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Fokozódik a hőség, több mint tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, mondta a gazdasági és energetikai miniszter. Részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 2030-ig az Európai Unió támogatásával a mostani több mint tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, jelentette be közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, első lépésként augusztus 31-én jelenik meg pályázat legalább 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás csatlakozására, ami csaknem 1 milliárd euró beruházást jelent hazánknak. A pályázat tervezetének társadalmi egyeztetés július közepén kezdődik. 2030-ig összesen 4 gigawatt új szélerőművi beruházásra jelenik meg pályázat, ami 4 paksi erőműblokk névleges teljesítményének felel meg, tette hozzá. Nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőségromlást is okozott a Színvapatak miskolci szakaszán észlelt szennyezés, közölte a borsodi megyeszékhely polgármestere. Tóth Szántai József közösségi oldalán azt írta, a vas, a mangán és a szerves szennyezőanyagok mennyisége is többszörösen meghaladta határértékeket. A Színvapatak tegnap délután változott narancssárga színűvé. Az anyag a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe, feltehetően mulasztás történt. A fővárosban lassult, vidéken viszont gyorsult a panellakások eladása tavaly. Erről számolt be kutatásában az egyik vezető ingatlanpiaci cég. Hangsúlyozzák, hogy a budai oldalon már 80, a pesti oldalon pedig 70 napba telik egy panellakás értékesítése, míg ez vidéken mindössze 56 napot vesz átlagosan igénybe. Egy humanitárius program keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai művégtagra váró beteg kap protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. A Szaúd-Arábia által kezdeményezett és finanszírozott program célja, hogy minden kiszolgáltatott helyzetben lévő embert segítsenek. A következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Az kizárólag vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Megdőlt a júniusi hőségrekord Nagy-Britanniában is. A dél-angliai Hampshire megyében 36,1 fokot mértek, ezzel fél évszázados júniusi csúcs dőlt meg. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet ebben a hónapban 1976. június 28-án mérték. Anglia déli harmadában, beleértve Londont is, a legmagasabb vörös hőségriasztás van érvényben. Fokozódik a hőség, a jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz. Nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Cserhalmi Dániel író, aki hát akkor is környezetgazdálkodási agrármérnök, a most azt mondja, hogy nem dolgozott ott egy napot sem, de hát mégiscsak alapvetően te másnak készültél, nem írónak. Ehhez képest sajátos irodalmi védjegyet alakítottál ki.
1: Én szerintem erre büszke vagyok, és talán egy hete valaki írt egy a MOL nevezetű könyves portálon egy ilyen kommentet, hogy én lennék így az egyik legjobb exportcikk így ebben a műfajban, mert hogy magyar krimit sokan írnak, de ugye ezek ugyanazok a történetek, amiket el tudunk olvasni jellemzően angol nyelven, csak éppen egy más közegbe játszódnak, de az AVH regények meg egy olyan dolgot tudna exportálni nyugat fele, amit nem nagyon ismernek, tehát valószínűleg a amerikai brit kultúrákban maga a diktatúráról hát valamennyit ismernek nyilvánvalóan, de valószínűleg felszínesen, tehát hogy mennyire jó lenne, hogyha az én könyveim angolul megjelennének, és akkor ezen a területen is hát megismertethetném más olvasókat azzal, hogy mi történt itt a diktatúrában, úgyhogy én mindenképpen örülök ennek a fajta különbségnek.
0: De hát ez miért megtörténhet, hogy megjelennek a könyveid?
1: Ez megtörténhet, nem rajta múlik, ezúton is nem tudom, várom a külföldi kiadók jelentkezését, vagy könyvügynökök, nem tudom most, hogy ez hogy működik jelenleg, de bár megtörténne.
0: Mennyire volt történelmileg valóságos a rendőrség és az AVH közötti feszültség és hatásköri harc?
1: Hogy mennyire volt feszültség, azt nem biztos, hogy meg tudom mondani, de annyi biztos, hogy az AVH nagyon erősen rajta tartotta a kezét a rendőrségen, illetve megvolt ez a fajta ilyen felülbírálási lehetőségük, amiket, hogyha ilyen amerikai filmet nézünk, és akkor a helyi rendőrség ott vizsgálódik, és akkor megjön az FBI, és azt mondják, hogy akkor átvették az ügyet. Most ugyanezt az AVH is megtehette, tehát hogyha a rendőrség elkezdett nyomozni, az AVH-nak mondjuk más elképzelései voltak, ők leállíthatták a nyomozást, vagy egyszerűen mondták, hogy nincs itt semmi látnivaló, valószínűleg nem ezekkel a szavakkal, de hogy ők sokkal, ha politikai ügyet láttak benne, akkor számukra ez sokkal, de sokkal fontosabb volt, hiszen más, magasabb jellegű koncepcióknak kellett érvényesülniük.
0: Hogyan lehet feszült, de mégiscsak szórakoztató krimit írni egy olyan korszakról, ahol nem létezett törvényesség, és hát a nyomozóhatóság pedig maga volt a terror forrása?
1: Valószínűleg nem a korszakon múlik, hogy lehessen feszültséggel teli krimit írni, hiszen krimik már születtek a római kortól kezdve a jövőben játszódó regényekig. Valószínűleg azon múlik, hogy a kriminek vannak egyfajta írott és íratlan szabályai, és ezeket kell jól beépíteni egy történetbe, teljesen független, hogy ezek most Magyarországon, vagy éppen Svédországban játszódnak, a múltban, vagy éppen a jelenben. Tehát kell egy rejtély, ami az olvasót foglalkoztat, jelen esetben, hogy kiölte meg ezt a pártitkát, tudjunk gondolkodni azon, hogy kik a gyanúsítottak, hogy most valójában a gazdák voltak a TS-ből, valójában a felesége volt, vagy a gyereke, vagy valami más személy. Tudni kell együtt nyomozni a hatóságokkal, a nyomozóval, a pozitív karakterekkel, és hát el kell jutni a végére, ahol jobb esetben van valami fajta olyan fordulat, amire az olvasó nem számít. Ezt a receptet szerintem át lehet ültetni tényleg szinte bármilyen korszakba, ha valaki van mátyáskori krimi, ezek középkorban játszódók, ezeknek kell megfelelni, és akkor működni fog egy regény kontextus.
0: És amitől talán még jó egy krimi, az atmoszféra teremtés.
1: Az biztos, hogyha elhisszük az írónak, hogy ez hiteles, akkor jó, és ez megint csak tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy melyik korszakról beszélünk. Ha valaki a 2020-as évek rendőrségéről ír, mint nagyon sokan, akkor számomra olvasóként fontos, hogy elhiggyem, hogy ez tényleg a magyar rendőrség, hogy nem ezek a rendőrviccek féle ilyen fakabátok vannak benne, hanem olyan nyomozók, akik tudják, hogy működik a bűnüldözés, vagy bármi. Hogyha a Rákosi korszakba szeretnék elmenni egy könyv segítségével, akkor szeretném azt a Rákosi korszakot visszakapni, ami ténylegesen megtörténik, és ez igaz a Mátyás korra, a római korra. Szóval ez megint az írói felkészültségen múlik, hogy hogy egy olyan világot tudjon bemutatni egy regényben, amit én elhiszek, hogy annak a valóságnak a törvényei szerint történik.
0: Köszönöm szépen. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést Cserhalmi Dániel íróval a Vörös Báró című könyvről itt az Intermezzóban.

farmon, köztük egy Muriel nevű kecskét, a magyar fordításban ő Malvin, az egyik legokosabb és legtisztességesebb állat a farmon, és még néhány anekdotát azért majd megosztok önökkel. Itt csütörtökön, ezen a remek napon, ami egyébként a magyar humor napja, köszönhetően Karinti Frigyesnek, meg az ő születésnapjának.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Száz évnyi csend. Egy elfeledett álom. Magyarországon először. Charles Silver csipkerózsikája a Nemzeti Filharmonikusok koncertszerű előadásában Vashegyi György vezényletével. Feszültség és varázslat, sötétség és fény találkozása a zenében, ahol a

0: Mese nem csak felébred, hanem új életre kell. Jegyek már kaphatók. Filharmonikusok.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Mától országos tűzgyújtási tilalmat rendeltek el. Vízminőségromlást is okozott a miskolci Színvapatak szennyezése. Egyre melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is kedd éjfélig, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos megismételte, hogy elsősorban a gyerekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat. Az ország egész területére kiterjesztették a tűzgyújtási tilalmat. A szárazság és a hőség miatt tilos tüzet rakni az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a tűzrakó helyeket is. A magánkertekben ugyanakkor továbbra is lehet nyársalni, bográcsozni, grillezni. Megdőlt az eddig mért legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Az agárdi vízmérce 52 cm-en áll. Ez 1 cm-rel kevesebb, mint a 2022. szeptemberében mért negatív csúcsérték. A szakemberek szerint a nyáron további csökkenés várható. Nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőségromlást is okozott a Színvapatak miskolci szakaszán észlelt szennyezés, közölte a Borsodi megyeszékhely polgármestere. Tóth Szántai József azt írta, a vas, a mangán és a szerves szennyezőanyagok mennyisége is többszörösen meghaladta a határértéket. A Színvapatak kedd délután változott narancssárga színűvé. Az anyag a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe, feltehetően mulasztás történt. A hatóság közölték, hogy a vasoxid az emberre nem jelent veszélyt, de a lehetséges környezeti ártalmokat még vizsgálják. Holnap kezdődik a Kisvárdai Színházi Fesztivál, több mint 20 előadást mutattak be a szakmai zsűrinek a Kárpát-medence magyar nyelvű társulatai. A kínálatban klasszikus és kortárs művek, monodrámák, zenés és kísérleti előadások is szerepelnek, a programokat szakmai beszélgetések kísérik. Két erős földrengés rázta meg Venezuela északnyugati részét kevesebb, mint egy perc különbséggel. Legkevesebb 32 halálos áldozatról tudni, az országban rendkívüli állapotot hirdettek. A mentő alakulatok folyamatosan kutatnak túlélők után a romok között. Felfüggesztették a tanítást, leállt a vasúti közlekedés, a caracasi nemzetközi repülőteret bezárták. A 7,2-es és 7,5-es földrengéseket Kolumbiában is érezni lehet. Napközben többnyire napos, száraz idő várható, a szél mérsékelt marad. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, délután 31-37, késő este 18-29 fok valószínű, a Balaton 27, a Velencei tó 30, a Tisza tó 26 fokos.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó reggelt kívánok! Budapesten tart a műszaki mentés a Rákóczi úton, a Baross tér közelében, a Huszár utcánál. Egyik irányban sem járható, ezért a belső sáv. Torlódásra kell készülni a Rákóczi úton befelé, illetve a Kerepesi úton és a Tököli úton a Baross tér előtt. Nehéz az előrejutás a budai alsó rakparton északi irányban a Szabadság hídig, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt és a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánc hídig. Erős a forgalom a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt, a 11-es főúton befelé a Pünköstfürdő utcánál és a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól. Telítettek a sávok az Ülői úton befelé a nagyobb csomópontoknál, a Váci úton befelé a Megyeri útnál, a Soroksári úton befelé a Haller utcától, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcától és az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a Nagy Sándor József utcai felüljárótól. Kovács Botond, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
4: Most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
5: S Sok szeretettel kívánok, jó reggelt, illetve most már kellemes délelőttet minden kedves Klasszik Nyitány hallgatónak június 25-én csütörtökön, amíg én harcolok a mikrofonnal, addig csak fölhívom a figyelmeket újra és újra, hogy a Magyar Humor napja van annak köszönhetően, hogy Karinthy Frigyes születésnapját is ma ünnepeljük, és megígértem, hogy valahogy összehozom, ha már itt összekeveredtem Szecesszióval, Budapesttel, Barcelonával, Antoni Gaudi születésnapjával, szóval összehozom Karinthyt József Attilával, és ez egyáltalán nem nehéz. Egykorban éltek, egy városban éltek, a rengeteg kávéházból hazafele menet, akármilyen állapotban nem nagyon sokszor találkoztak, és tényleg szerették is egymást. József Attila, bár ez ritka dolog, elismerte Karinthy nagyságát és azt az elmét, ahogy összehozott jövőt, múltat, irodalmat, utcát, amit nagyon szeretett József Attila. Na és akkor jöjjön egy Szántó Judit naplójában visszaemlékezéseiben olvasható egy anekdota, hogy mentek haza a japán kávéházból, mármint Karinthy, Szántó Judit és József Attila, és Karinthyt megállították az utcalányok, ezt így kell szépen mondani, hogy fricikém, nincsen pénzünk, adjál, itt van nektek egy 10 pengős, osszátok el, mondta Karinthy, és mintha mi sem történt volna, de József Attila nagyon szomorú lett, Karinthy megkérdezte, hogy hát mitől lettél ennyire szomorú, és akkor fölcsattant József Attila, hogy miért nem kértek tőlem, talán az arcomra van írva, hogy szegény vagyok, és nincsen pénzem. És ekkor jött egy magányos utcalány. Attila odalépett a lány mellé, mármint hogy József Attila, tessék kisasszony, fogadja tőlem, szeretettel adom, és átnyújtott egy 10 pengőst. És így szólt Karinthynak, hogy na, ki a legény a csárdában, te vagy én? Hát persze, hogy te, szólt Karinthy József Attilához, és megcsókolta őt. Most kitoltam veled, szólt József Attila, nem veled, magaddal, mert elment a 10 pengő. És így éltek egymás között, és nagyon aranyos, elnézést a kifejezésért, nem használtam a cukit, de hogy nagyon aranyos, kedves és szívből jövő Karinthynak az a bizonyos paródiája is József Attiláról hoz. Ez József Attila Pünkösdi Kolbász áll nevű vers, aminek a vége, hogy hottig heverészek, egyszer se hibázok, hottom után angyalokkal vígan parolázok, és tényleg ez végtelenül kedves, és ilyen és hasonló jókat kívánok mindenkinek, de olvasással is, mert hogy nem sokára majd Győri Hannával, a Pagony Kiadó szerkesztőjével beszélgethetünk remek nyári olvasni valókról, aminek nem csak az apróságok, hanem a nagyságok, vagyis, hogy a szülők is fognak örülni, és kihagytam néhány névnapot az ünneplések körül, ugye Vilmos névnap van, nekik hatalmas puszi gratuláció, és az ivolákról még nem ejtettem szót, egyáltalán nem véletlenül, mert nekem nagyon nehéz kiolvasni. A latin viola szóból származik, ez nagyon jó, ebből fejlődött a mi ibolya szavon. Tehát aki ibolya, az ma nyugodtan várhatja a virágokat. Hát nem tudom, hogy nyílik-e, de éppen az ibolyát, meg a csokoládét, meg a puszikat. Kedves ivolák, úgy szintén boldog névnapot, és még mindig nem tudok mit kezdeni a bocsárd névnappal, de felolvasom szolgalelkűen. Úgy is nem sokára majd könyvekről, olvasásról beszélgetünk. Persze csak könnyedén és nyugodtan, ahogyan itt az a Klasszik Nyitányban dukál, és az is dukál, hogy jöjjön Schubertől az első, a D-dur szimfónia 3. tétele, a Bécsi Filharmonikus Zenekartól. Keresnek magyar szállat, találnak magyar szállat, föl is olvasom. Kertész Iván, a karmester. Mi mindig mindenhol ott vagyunk, és milyen jó ez. Még ebben a hatalmas kánikulában is.

0: Könyvjelző. Kötetlen beszélgetések könyvekről, írókkal és kritikusokkal a Klasszik Rádió 92.1-en itt a Nyitányban.
1: Írókat és kritikusokat ígértünk a kedves hallgatóknak, de hogy is egy jó szerkesztői beszélgetés lesz most Győri Hannával. Jó reggelt, kedves Hanna!
2: Jó reggelt!
1: És rögtön ki is javítom magamat, mert hogyha Győri Hanna nevét megkeressük, hát egyrészt neki nagyon jó dolga van, mert sosincsen egyedül, mert ott van mellette Győri Poli, meg ha cicákat is keresünk, akkor persze szerzőként is és alkotóként is utolérhető, de most tényleg a Pagony szerkesztőjeként lennék nagyon nagy bajban, meg szerintem rengeteg anyuka nagyon nagy bajban. Hanna, milyen könyvekkel kell szabad ellátni az ifjúságot, és van-e egy recepted arra, hogy ebben a vakációban, nyári szünetben, ebben a szabad időszakban könyvre édesgessük a piciket? Mi legyen a jelszó? Hogy lehet beadni egy gyereknek, hogy nézzünk könyveket, ha még csak a képeket látja, meg olvassunk könyveket?
2: Szerintem két dolog nagyon fontos. Az egyik az, hogy menjünk el együtt könyvesboltba, és hagyjuk a gyereket választani, és ne kritizáljuk meg, amit választ.
1: Na de hát órákig ott bámul, borzasztó.
2: Az nagyon jó. Ott van légkondicionálás, nincs olyan kuka meleg, mint az utcán, és csönd van, és nyugalom van, és menjünk el könyvtárba is, nézzük meg, hogy van nyáron nyitva a helyi könyvtár, és kérjünk segítséget, és üldögéljünk, és annál jobb program nincs is. Úgyhogy, és nagyon fontos, hogy hagyjuk a gyereket választani, és aztán menjünk el újra, és választan újra, és mi is válasszunk természetesen, de ne erőltessünk rá semmit a gyerekekre, mert először meg kell szeretniük a könyveket, hogy utána esetleg a mi ízlésünket is bemutassuk, és azzal arra terelgessük, ha terelgetni akarjuk egyáltalán, én például nem szoktam akarni senkit terelgetni, amerre mi gondoljuk. Úgyhogy szerintem ez nagyon fontos, és a másik pedig az, hogy olvassunk fel sokat.
1: Ez a mesélés, ezt így hívtuk régen.
2: Igen, igen, meséljünk, de azért mondom, hogy olvassunk fel, mert hogy a mesélést általában az ovis gyerekekhez köti az ember fejben, de hogy nyugodtan olvassunk fel a 10 évesnek is, sőt, akár a 14 évesnek is, olvassunk együtt, és egy kicsit ő is felolvashat nekünk, meg mi is neki, tehát ez legyen része az együttlétnek, egy megszokott együttlét, hogy együtt olvasunk és felolvasunk.
1: Hanna, az is belefér, hogy egy jó idézetet? Most, tehát, hogy előveszem ebéd, vacsora, most olvastam, jaj, de jó?
2: Persze, és lehet róla beszélgetni, mert az is nagyon fontos, hogy sokan azt hiszik, hogy az olvasás egy magányos tevékenység, de valójában az olvasás egy szociális tevékenység, ugyanis mindig minden könyvet megbeszél az ember. Nincs olyan könyv, amit csak elolvasunk és félredobunk, vagy ez egy nagyon rossz könyv volt, de még a rossz könyvekről is jó beszélni. Úgyhogy ezeket tartom fontosnak, és ennek kapcsán van egy könyv, amiről beszélni szeretnék, a Jó-Jó és a Nyuszi Tolvaj.
1: Jó-Jó, ugye? Nem Jojo meg Zsozsó, hanem Jó-Jó.
2: Hát ő egy holland kisfiú, akinek hollandul kicsit más a neve, de neki ezt a magyar nevet adtuk, mert az emlékeztet a Jó-Jóra, amit zsinóron rángat az ember.
1: 300 éves játék mára. Jaj, nagyon öreg vagyok, vigyázzál
2: ezzel. Igen. Okay? Igen, de a Jó-Jót meg ma is ismerik a gyerekek, igen. És Jó-Jó egy ilyen ugrabugra kisfiú, akinek a gondolatai is így ugrálnak a fejében, ahogy a Jó-Jó, és nagyon nehéz megfegyelmeznie őket, de van egy nyuszia, és hogyha nyusziát simogathatja, akkor megnyugszanak a gondolat, és nagyon sok jó dolgot tud kitalálni, és ez a mese arról szól, hogy a nyuszi eltűnik, és a barátaival a keresésére indulnak, és aztán iszonyatosan aranyos és felemelő a vége, hogy hol találják meg, de ezt nem árulom el, és ez egy nagyon könnyen olvasható könyv, direkt úgy van töntelve, megírva, rövid mondatokban, hogy az is el tudja olvasni, aki nehezen olvas. Viszont egy nagyon komplex történet, mert hogy attól még már könnyű olvasni, cseppet sem bugyuta. Úgyhogy nagyon jó olyan gyerekeknek, akik most kezdenek nyáron több mondatos szövegeket olvasni, és ezt felváltva is olvashatják a szüleikkel. Egy picit ők olvasnak, és egy picit felolvasnak belőle, mert ez a szülőknek is nagyon fog tetszeni.
1: Ez a Babzsák könyvek sorozat, ami azért elég sokat jelent már, mint ez a Babzsák is maga. Hanna, te is, meg a tesód is lányok vagytok. Ez egy anyás feladat? Gyorsan tisztázzuk, hogy ki olvas, ki
2: nem, visz, nem, nem. Szerintem bárkit, aki a közelben van, azt biztatni lehet arra, hogy olvasson. Nagy testvér, nagymama, nagypapa, apuka, anyuka, szóval bárki, aki ott van. Annyit még a szülőknek üzennék, hogy az azért is nagyon jó, hogyha olvasásra szoktatjuk a gyerekeket, mert akkor nyáron olvasni fognak, és nem kell utána rohangálni a strandon. Ez egy nagyon jó élmény, amikor 7-8 éves a gyerek, és először a szülő is megpihenhet, amíg a gyerek olvas.
1: Ami nagyon nagy ajándék. Betűkről beszéltünk, meg az először kisillabizálandó betűkről, de van, aki még csak úgy képekkel találkozik, vagy így szokik hozzá a könyvekhez. Ikes, igen, jaj, de furcsa. Ez a Szakács és a Király. Ez melyik kategória?
2: A Szakács és a Király egy igazi, vicces, humoros Julia Donaldson verses mese, amit szerintem már 3 éves gyerekeknek is nyugodtan lehet olvasni, nagyon ritmusa van Papp Gábor Zsigmond fordításában, és ez egy válogatós királyról szól, aki fölfogad egy szakácsot, mert aki majd úgy főz neki, hogy ezt megeszi, de a szakácsot mindentől fél. És ezért végül a király főz meg magának mindent, illetve együtt főznek, és az egészben nagyon aranyosan bele van csempészve, hogy legyünk együtt a gyerekkel, hogy főzzünk együtt, ne legyünk idegesek azon, hogyha lassabban vagy másképp megy a munka, és hogy mennyivel finomabb a saját főzzünket megenni, meg mennyivel jobban meg lehet az becsülni, úgyhogy szerintem egy cseppet se didaktikus, és mégis nagyon tanulságos és nagyon humoros történet, úgyhogy ezt nagyon ajánlom minden.
1: És utána oda megyünk a strandon, és megesszük az öldorsó főzeléket.
2: Nem, abszolút nem. Én nagy híve vagyok a válogatásnak. Szerintem mindenki nyugodtan válogasson könyvben is, meg ételben is. Mindenki változik. Más teszik 3 évesen, mint 33 évesen.
1: Nem volt véletlen ez a kérdés. Az én apukám egyébként szakács, tehát nálunk ez nem volt kérdés, hogy válogatok, vagy nem válogatok. Jó erre pszichológiai kérdés, de hát konyhapszichológiát merek kérdezni Hannától. Mert egyrészt bátor vagyok, másrészt pedig olyan a hangot, hogy úgyis majd megnyugtatóan válaszolsz erre. Ha úgy érezzük, hogy valami baj van családi dinamikában, ha csúnyán akarom mondani, vagy aggódunk csak, a könyv az mindig segítség, vagy azt is azért jól kell megválasztani?
2: Szerintem a könyv az nem egy gyógyszer. Uh-huh. Vannak persze direkt segítő könyvek, de alapvetően a könyv az nem azzal hat, hogy megmondja egy problémára a megoldást, hanem azzal, hogy az olvasás az egy ilyen kirándulás más emberek lelkébe és fejébe, és más világokba, és ez, hogy egyszerre maradunk saját magunkban, és lépjük át a határainkat, ez segít aztán később az élő problémákban is. Úgyhogy én receptszerűen nem írnék föl könyvet senkinek, de azt, hogyha az ember el tud sétálni ezekbe a más világokba, az mindig nagyon segít minden élethelyzetben. De még mondok is egy könyvet erre. Jó. A Rufus King, a Dimesi Dóri, vagy fordítva Dimesi Dóri, szerző Rufus King a rajzoló Teknős idő című könyvét, uh-huh. ami például nagyon-nagyon behív a képi világával rögtön, egy iszonyatosan erős, markáns művészi képi világ, a Teknős idő világa, ami először a tengerpartra visz Lújzával és a családjával, és aztán onnan Lújzáékhoz haza, ahol a szülők külön költöznek.
1: Jaj.
2: De Lújzának mindkét helyen lesz egyébként szobája, és egyszerűen és természetesen is jól veszik ezt az akadályt, és az állandó kis lény az életében az a teknőse lesz, Buba, akit föl alá hurcol a két lakás között, persze ez egy kitalált teknős, egy igazi teknős nem szabad hurcolálni.
1: Jó.
2: és ahogy a teknős nő, és Lújza egyre idősebb lesz, a teknős végig kíséri Lújzát az egész életén, amit gyönyörű hatalmas tablószerű képekbe villant fel Rufus Kinga, és Dimesi Dóri pedig egy nagyon szép minimalista, de ahol kell ott élethelyzeteket kifejtő nagyon irodalmi szöveggel kísér végig, úgyhogy ezt a könyvet nagyon ajánlom felnőtteknek is, meg ábrándosabb lelkű gyerekeknek. Szerintem ez az a könyv, aminek a képei az 10-20 év múlva is az embernek eszébe jutnak, hogy az a kép, amin a tengerbe úszott együtt Lúza és Buba, meg hasonlók.
1: Szegény Gyuri Hanna nem készült föl rá, de ő most az én pszichológusom, mert itt már beszéltem apukámról, meg nekem egyébként elváltak a szüleim. Ez a teknős idő, ez nem véletlenül helyeződött így előre ehhez a dologhoz. Egyébként a szerzők, a könyvek, a pagony tudja, hogy mi történik a nagyvilágban, vagy ti egy ilyen rózsaszín ködben éltek? Ez csúnya kérdés volt, de hát ti is itt vagytok húsvér emberekkel, húsvér gyerekekkel, családokkal, társadalommal.
2: Ez nagyon nehéz kérdés, hogy mi tudjuk, hogy mi történik a nagyvilágban. Szerintem elég sok mindent tudunk. Nyilván korlátozott hely, meg ember, meg világismerettel rendelkezünk, mint minden ember, de szerintem nagyon sok szerzőnk van, és azért ez a nagyon sok szerző nagyon sok mindent gondol, lát, olvas. Úgyhogy szerintem így sokfele elérnek az érzékeny csápjai a pagonynak. Vannak olyan könyveink, amik mélyebbre mennek, vannak, amik szórakoztatóbbak, humoros, mindegyikre szükség van szerintem. De nem tudom, hogy milyen konkrét könyvre vonatkozott ez a kérdés most.
1: Ó, de hogy is, én csak úgy általánosságban kérdeztem, hát ezért van itt Hanna, hogy segítsen rajtam, meg kiszedje a zsebem, vagy belerakja a zsebembe a krumplit, most már bajban vagyok. Agó Csirisz könyve kapcsán a rajzolás az mindig is hozzáköthető, ráadásul tényleg egy zsebméretű kötetről van szó. Kell krumpli? Tehát készüljünk fel egy nagyon nagy mosásra?
2: Nem. Az a zsebbe való krumpli rajzoló Agó Csirisz szerintem egy zseniális ötlet az eddigi krumpli rajzolók mellett. És ez pedig az, hogy a másik dolog, amivel rettentő jól szeretnek a gyerekek hosszan foglalkozni az olvasáson kívül, az a rajzolás. De sajnos nagyon sok gyerek egy idő után azt gondolja, hogy ő nem tud rajzolni, és szerintem az Iris annak a nagykövete, hogy ezt a tévképzetet elkerkesse, és igenis mindenki tud rajzolni, és mindenki tud történetet kitalálni, és azon vezet minket végez a könyv, hogy hogyan rajzoljunk magunknak egy történetet, hogyan foglaljuk el magunkat a saját fantázia világunkkal, az agyunkkal és a kezünkkel, és szerintem zseniális felnőtteknek is, gyerekeknek is, tanároknak nagyon-nagyon jó szerintem bevinni órára és ezzel építeni a szövegértést, mert a szövegalkotást képen, rajzon keresztül. És tényleg zsebbe való, kell mellé egy pár rajzeszköz, és a könyvbe is lehet rajzolni, de egy vázlatfüzet szerintem minden gyereknek nagyon fontos, hogy legyen nyáron a táskájában mindig.
1: Jó, én itt írom a tanácsokat, bár az enyémeknél már ezt elmulasztottam. Hanna Győri, Hanna a pagony szerkesztője, egy kérdésem lenne, hogy van-e 1 perc, 30 másodperc türelmed egy picikét kánkánozni? Nem fogod látni, hogy én kánkánozok, tehát ennyire nagy baj nincsen, csak egy pici Offenbachot ide beszúrnék, bármiért is, mert szeretem, meg egyébként is jó, és utána készüljünk föl egy igazi krimivel, jó? Nem mondom, hogy Sherlock Holmes, mert máshogy kell ejteni, de még mindig a pagony újdonságainál és nyári ajánlatainál tartunk, na jó, kiejtem, Sherlock Bonesról lesz majd szó, de egy picike kánkán belefér, úgyis, mint délelőtti torna, vagy testmozgás, vagy bármiféle, és aztán jövünk vissza Gyuri Hannával.

0: Ez itt frappánsan véget ér, de a táncból is egyszer meg kell nyugodni, és visszatérni a könyvekhez. Mi Győri Hannával, a Pagony szerkesztőjével beszélgetünk nyáron is olvasható, élvezhető Pagony könyvekről, és akkor ígértem valami krimit, de ez kutyás-macskás krimi, és ugye nem az első.
1: Igen, ez a Sherlock Bones és Catson sorozatnak a 5. vagy 6. része, bocsánat, már nem is tudom. Ez egy nagyon hangos sorozat, természetesen rengeteg kutyás-macskás poénnal, amit egyébként Demény Eszter, a fordító, zseniálisan oldott meg, rengeteg humorral és bűncénnyel természetesen. És ami szerintem még fontos, hogy ez egy interaktív könyv, ami azt jelenti, hogy van benne egy csomó feladat, kis feladvány, amit titkos írástól elkezdve mintakeresésig, meg képen megtalálni apróságokat, amit a gyerekeknek kell olvasást megszakítva, tehát olvasás közben megoldani, és így tovább lendíteni a történetet. És ez szerintem azért is nagyon jó, mert pont azok a gyerekek, akik nagyobb mennyiséget még nem tudnak egyben olvasni, nekik ez a kis megszakított olvasás, ahol megállnak, más csinálnak, tovább olvasnak, és közben ugye nagyon akciódús a sztori, az rettentő sokat segít abban, hogy ne tegyék félre a könyvet azzal, hogy elfáradtak. Úgyhogy szerintem mindenképp érdemes ezt a más stabilan olvasó, mert azért ez egy hosszabb könyv, de esetleg az olvasásban gyorsan 5-10 perc alatt elfáradó gyerekek kezébe adni. Nagyon aranyos könyv, és szülőként is érdemes beleolvasni, mert nagyon jók a poénok benne, és szerintem egy csomó olyan poén van, amit a szülő jobban ért, mint a gyerek.
0: Úgyhogy,
1: bocsánat, csak azt szeretem mondani még, hogy ez a kíváncsiság, meg nyomozás, ez szerintem egy alapvonása nagyon sok könyvünknek. És van egy másik, nagyon angol, és nagyon nyomozós könyvünk, a Madame Shalala, ami viszont egész más, mert az pedig egy rövid babzsák könyv, könnyen olvasható, de nem egy büntény után nyomoz a főszereplő, akit Mabelnek hívnak, hanem ő maga elképzeli, hogy a szálloda, ami a szülei, annak az egyik vendége, az biztosan egy bűnöző.
0: Na tessék.
1: Tehát tulajdonképpen egy képzeletbeli büntény után nyomoz ez a nagyon fantáziadús kislány, akinek a szülei sokat dolgoznak, és nincs testvére, úgyhogy maga kell elfoglalja magát a szállodában, és aztán végére nagyon jó barátságba keveredik ezzel az idős vendéggel, és persze kiderül, hogy nem bűnöző az idős vendég, viszont nagyon szívesen játszik vele kalózosat, és mindenféle olyan játékot, amire a szülőknek nincs idejük, és szerintem ez a nyára is nagy tanulság, hogyha vannak nagy sülők esetleg kéznél, akkor engedjük a közelükbe a gyereket, és hagyjuk őket is egy kicsit együtt lenni, mert egész másfajta kapcsolatok tudnak az idősek és a gyerekek között szövődni, mint a leterhelt és sokat aggódó szülők között.
0: Ráadásul ebben a könyvben is van teknős, és ráadásul Szabó T. Anna a fordítója, akit úgy nagyon komolyan, meg hú, de értelmiségi vagyok, meg jaj, de tehát őt onnan is ismerjük. A könyv, az átjárás az könnyű, ez megint ilyen buta kérdés, és nem konkrét könyvre vonatkozik, és remélem, hogy jó válaszod van rá. Tehát, hogy senki sem gügyögő, jaj, de na, védd meg az írókat, vagy nem kell megvédeni nyilván, csak írt körül.
1: Mármint most mitől?
0: Hogy ez rende, ez bizony, ez rendes irodalom, ez komoly irodalom.
1: Na, jó. Persze, hát ilyen, hogy esetleg el kell mondani a gyerekirodalom. Ez eszembe se jutott, hogy valaki az
0: jó, tudom, én járok 4-es, 6-oson, azért de, szólok csak, hogy ne legyen.
1: De hát szerintem ez nagyon egyszerű, hogyha azt gondolja valaki, hogy egy egyszerű, rövid szöveget könnyű megírni, akkor csak azt mondom, hogy egy egyszerű, rövid mondatban semmit nem lehet elkenni, meg elbújtatni, ezt fordítóként tudom mondani. Ott nagyon oda kell figyelni arra a 10 szóra, amit használ az ember, hogy az jól guruljon, göndüljön az a mondat. Úgyhogy valójában egyszerű szöveget nagyon sokszor nehezebb írni. Persze rövidebb idő, mert nem kell annyit írni, de nagyon nehéz megírni. Úgyhogy szép legyen. Hát Szabó T. Annának ez is, mint a versenyes. Rettentő jól megy, szóval ő tényleg egy zseni, de ez kivételsadottság.
0: Na, akkor most jönnek a hozzám hasonlóan abszolút depressziós, és a társadalomnak csak a negatívumával foglalkozó hallgatók, illetve szülők. Én már beszélgettem, vagy hallottam a Grancsa Gergely által szerkesztett Nem mondtam nemet című, na, kinevettél. Kell ettől félni? Ettől a kötet?
1: Nem, dehogy is. Na. Nem. Itt egy pici kitérő, hogy ez Grancsa Gergely kollégámnak nem az első novella antológia, hanem a Hangulatjelentés volt az előtt, és előtte már Balázsi Fanni, Kompuy Ágnes szerzőpárossal egy másik könyve is volt, ami a Bocs, hogy élek címet viselt, és szerintem ez a három cím, Bocs, hogy élek, Hangulatjelentés, Nem mondtam, nem, uh-huh. Nagyon jól leírja annak a 20-as korosztálynak az életérzését, akik most Magyarországon tengetik itt a kánikulai napjaikat, és a Gertőnek borzasztó jó érzéke van ehhez a novella gyűjtögetéshez, meg a tematikák összeállításához. Nem mondtam nemetnek az a témája, amikor nem mondunk igent valamire, de nem sikerül nemet sem mondani, és először úgy tűnik, hogy meg lehet úszni, de aztán általában kiderül, hogy nem lehet megúszni. Tehát ezek a belesodródós helyzetek, van benne politika, van benne szexualitás, van benne rossz családi viszony, tehát alapvetően igen, az életnek a nehézségeivel találkoznak a szereplők, rettentő jól elkapva szerintem tényleg a 10-es éveik végén, 20-as éveik elején járó fiataloknak az érzéseit, helyzeteit, világát. Úgyhogy ezt alapvetően nagykamaszoknak és felnőtteknek ajánlom. Nagyon jó szerzők vannak benne. Bíró Zsombora, Uriel, Maksai Kinga, Bondaréka, Mésző Ágnes. Tehát egy nagyon brilliáns szerzőgárda. A legkúránsebb kortárs ifjúság és nem csak ifjúsági szerzők. Úgyhogy a felnőtteknek jó olvasást, és random hozzá, Korcsok Réka illusztrálta, álomszerű groteszk rajzokkal, azok is nagyon jók.
0: Szegény Győri Hanna beszélgető társam már hozzászokott, hogy így rátestálok, vagy rádobok ilyen hátizsákokat. Azért itt nagyon sokszor elhangzik, mégis hát 2026 van, ha igen, az van, hogy ez a generáció már más, ez itt menthetetlen, a Gutenberg galaxisnak annyi, a te válaszod erre mi? Sződ bele a válaszba a TikTokot, meg ilyen hasonlókat.
1: Hát, a TikTokot nagyon nehéz lesz, mert nem TikTokozok. És
0: de ezek igen? Ezek igen, a kis igen, nyüvesek igen?
1: Igen, nem fogom tudni a TikTokot hitelesen semmibe beleszülni, ezt sajnos meg kell tagadnom, de viszont akkor valamit mondok ehhez, hogy én nagy híve vagyok annak, hogy a felnőttek szálljanak le a gyerekekről, és foglalkozzanak magukkal. Tehát a gyerekek nem olvasnak, a gyerekek TikTokoznak, a gyerekek nem kapcsolnak a kortársaikkal élőben, szerintem ezt nem mozognak eleget, és egészségtelen kajákat esznek. Ez mind igaz, de a felnőttekre sokkal jobban igaz. Az az igazság, hogyha az ember körülnéz a strandon, akkor általában azt látja, hogy a felnőttek nem mozognak, egészségtelen kajákat esznek, a telefonba merülnek, és még a vízbe sem mennek be, mert fúj. Szóval, és nem kapcsolódnak a kortársaikkal, vagy nem megfelelő kortársaikkal kapcsolódnak. Szóval szerintem a felnőttek foglalkoznak magukkal, és hogyha ott rendben esznek a dolgok, akkor szerintem a gyerekekkel is rendben esznek a dolgok, és ne a gyerekek, hogy mondjam, kultúrátlan piszkálásával próbálják a saját lelkifutásukat megnyugtatni, vagy elalkotni. Úgyhogy a gyerekek vagy olvasnak, vagy nem, ha valaki nem olvas, az is teljesen normális. A felnőttek is vagy olvasnak, vagy nem, de a gyerekek statisztikailag szignifikánsan sokkal többet olvasnak egyébként, mint a felnőttek. Felnőttek jelentős része egyébként gyerek könyvet olvas, illetve felolvas, és nem olvas magának könyvet. Ezek statisztikák, ez csak egy lábjegyzet volt. Viszont a kíváncsisághoz vissza akartam térni, amit az előbb
0: megjegyeztem. Miért szalad a tenger a partra?
1: Meg a várakkövek barlangokat, meg a munkácsit akartam
0: bizony
1: hozni egy ilyen hármasba, mert hogy ez mindegyik úgynevezett narratív ismeretterjesztő.
0: Magyarázd meg.
1: Igen, hogy mesébe, mert történetbe csomagol be a szerző bizonyos ismereteket, tárgyi ismereteket, és ettől sokkal könnyebben és sokkal jobban be lehet fogadni, és egy csomószor meg is jegyzi az ember, a felnőtt is, így sokkal könnyebben, mint hogyha mondjuk egy tankönyvbe föl lennének sorolva. És ez a három könyv, a Momo és Maxnak a Miért szállt a tenger a partra, Pásztori Panka sorozata, új sorozata, a legkisebbeknek szól, tehát kisovisoknak, és arról szól, hogy a tenger miért hullámzik tulajdonképpen. Egy ilyen kis fantázia utazásra megy Momo a kutyusával, Maxal, és ezen az utazáson egy csomó mindent megtanul a tengerről. Szóval nagyon nyári a hangulata, és Panka iszonyatosan jól érzi ezt a korosztályt, hogy mennyit és hogy lehet elmondani nekik, hogy még értsék, és hát a közönség nagyon hálás, mert ezt a korosztályt nagyon nehéz jó ismeretterjesztőkkel ellátni, mert nagyon túlmagyarázza a legtöbb a dolgokat, és fájdalmasan felnőtt nyelven ír. A Panka viszont tényleg vérprofi ebben. A Várakkövek barlangok az pedig azt azért ajánlom nagyon, mert ez egy ilyen Magyarországon utazgatós családi mesekönyv, amiben várak vannak, meg váromok, meg barlangok, meg kövek, és 18 helyszínt bejár a kis család. Az elején van egy térkép, kisatírozhatjuk, ha valahol mi is jártunk, és tök jó elolvasni ezeket a meséket, mielőtt oda megyünk, vagy elolvassuk, és megkívánjuk, hogy mi is oda menjünk. Akvinkumtól tényleg...
0: Az Egri váron át?
1: Egri váron, tehát van egy ilyen észak-magyarországi blokk, Balatonfelvidék, Budapest környéke, van egy mecsekbeli, meg egy alpokaljabeli helyszín is. Tehát, hogy tök jól, akár azt is lehet, hogy amikor Balatonfelvidéken vagyunk, akkor ott több mesét elolvasunk, és több helyszínt végjárunk. És szerintem nagyon jól van felépítve ezek a rövid történetek. És akkor a harmadik, és talán nekem a kedvencem, az a Munkácsi, fedezte a Munkácsi Mihályt, amit a Magyar Nemzeti Galériával közösen adunk ki. Három szerző van a galéria részéről, és Fehér Zsanett az illusztrátor. És ez egy sorozat része, már volt egy Színjeink és egy Csontvárink, és úgy mutatja be, nagyon röviden, de minden fontosat leírva egy-egy festő művészetét, pályáját, életét, hogy egy föld gyereknyelvi, de semmennyire nem gügyög, leginkább ilyen alsós korosztálytól fölfelé ajánlom egészen sokáig, tehát felsős tetejéig. És mindig van egy kis narrátorunk, aki vagy ami egy állat a festő képeiről. Munkácsi esetében ez egy fehér ló, báró, aki megjelenik a képein. És nagyon szép reprók vannak természetesen a könyvben, és ez a kis ló végig rajzolva követi az eseményeket, és egyföl ő narrál, másföl pedig a narrátorok is mesélnek Munkácsiról, és már csak azért is ajánlom ezeket a könyveket, mert tudom, hogy a múzeumban járás néha olyan öreges dolognak tűnik, de mi nagyon nagy múzeumjárók vagyunk a családban, és szeretném felhívni a figyelmet, hogy a múzeumban csend, nyugalom és hűvös van. Tehát három olyan dolog, amit nyáron nagyon lehet értékelni, és nagyon kellemes a múzeumban nézelődni. Leülni, hosszú nézni egy képet, megbeszélni, tehát mindenkinek ajánlom, hogy menjen el a galériába, menjen el a szép műbe, nem kell külföldre menni, ott is nagyon múzeumban egyébként, de nagyon jó múzeumok van Magyarországon is, és vigye magával ezt a könyvet, nézzen a képeket nagyban élőben, eredetiben, olvassa el, hogy milyen gondolatok voltak Munkács életében, mit csinál egy műgyűjtő, hogy népszerűsítették a TikTok előtt a képeket, meg a szerzőket, beleszőttem a TikTokot.
0: Ugye?
1: Szóval szerintem nagyon jó olvasmány, nagyon jó nézegetni, lapozgatni, és tényleg érdemes betérni ezekbe a múzeumokba.
0: Meg már a könyvtárat egyébként is mondtad, meg a könyvesboltot, úgyhogy mindenhol, ahol hűvös van, meg ott vagyunk együtt, az nagyon jó dolog. Győri Hannával beszélgethettem, cicák nélkül, de sok-sok teknőssel, meg kutyával, meg nyomozással, és még Munkácsi Mihály is ide került, és a TikTokot is behoztad, úgyhogy nagyon ügyesek voltunk. Ügyes, jó, szenzitív, empatikus szülőket kívánok. Jól mondom? Tehát, hogy azért itt nekünk kell észnél lenni.
1: Hát azért ne frusztráljuk a szülőket, van nekik elég bajuk. Szerintem csak szálljunk rá az időt a gyerekekre, és lassuljunk le, nekünk is jót fog tenni. Az olvasás, az felolvasás, mesélés mindenkinek kisimítja az idegeit, úgyhogy már csak a szülőknek is terápikusan javaslom, és ne feszüljünk semmin.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy komolyan vetted az egyébként komolyan szánt kérdésemet. Győri Hannával beszélgetettünk a Pagony nyári olvasni valóiról, mert ő is a Pagonyhoz köthető, úgyis, mint szerző, meg úgyis, mint szerkesztő. Hanna, nagyon-nagyon szépen köszönöm.
1: Én is köszönöm a hallgatóknak a figyelmet, a kérdéseket.
0: A kérdések azok, ugye milyen jók voltak. Na, szia Hanna, köszönöm. És akkor most jöjjön egy kis ajándék. Csillagok háborúja, illetve egészen pontosan Klónok támadása, John Williams jó voltából, tessék hátradőlni, harcolni a fénykarddal 5,5 percig, itt a Klasszik Nyitányban.

Klasszik Rádió 92, egy gyermekeknek szánt, de egyébként rájövünk, hogy remek és mindenkihez szóló könyvek után egy kis csillagok háborúja volt, egy kis klónok, azt hiszem támadása, nem biztos, hogy láttam én az összeset, de ezek mind-mind élvezhetők, és ami a legfontosabb volt, Győri Hannával a beszélgetésből, a Pagony szerkesztőjével és íróval, hogy tessék nyugodtan közlekedni. Az otthoni bezárkózás az egy dolog, és érthető, de ahol van jó hőmérséklet, azok a könyvtárak, azok a könyvesboltok, és egyébként a múzeumok is, úgyhogy javaslom és ajánlom a múzeumok meglátogatását, megtámadását, ha így akarjuk hallani, és természetesen nagyon fontos, hogy vigyázzunk a folyadékbevitelre, persze, meg a gyerekekre adjunk tökfödőt, igen, de egyébként magunkra is adjunk, és adjunk annyit magunkra, hogy keressünk programokat, remek programok vannak, nagyon sok program van, ilyenkor koncertek, kiállítások, egyéb események, és még színházba is lehet menni, és ha nagyon szeretnék, akkor a Budapesti Operett Színházban például a Notre Dame-i toronyőr érhető el, hallható, látható, sírható végig Sándor Péterrel, Tassonyi Balázssal, a rendező Homonnai Zsolt, a koreográfus Adler Judit, úgyhogy tessék élvezni és még keresni. Egyébként évad vége van, én ezt nagyon jól tudom, de hát akkor is ez fontos dolog, és mondhatnák, hogy én szórakozott vagyok, de a szórakozott az igazándiból az a szimfónia, ami most következik majd Haydntól. Igazából a rendes neve, anyakönyvi neve C-dur szimfónia, és ebből következik a negyedik tétel, az osztrák-magyar Haydn zenekar jóvoltából. Ebben már van magyar vonal, de hát a legfőbb magyar vonal, hogy a karmester Fischer Ádám, úgyhogy mindenhová betesszük a kezünket is, meg itt a Klasszik Nyitányban is.

0: Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: De a legfontosabb, amikor útjára eresztjük önöket, vagy elengedjük önöket, hogy ne maradjanak egyedül, továbbra is hallgassák a Klasszikot 92.1. A Nyitány pedig holnap is jelentkezik majd elnézést Szerémi Nórival. A köhögés nem arra vonatkozik, mint hogyha hideg lenne, hanem arra, hogy tessék normálisan és jól használni a klímát, ha egyáltalán használják. Ahol a legjobb helyen van a klíma, az a közintézmények sora, amiből kiviláglik, és legfontosabb talán a könyvtárak serege, mert mindenhol elérhető minden városban, úgyhogy tessék elmenni csemetékkel, olvasni, rajzolni, jól érezni magukat, meg könyvesboltokba is, úgyhogy ehhez is ajánlottunk muníciót és jó könyveket a Pagony Kiadó jóvoltából, illetve Győri Hanna jóvoltából, illetve a Városliget környékére egy jó sétára invitáltuk önöket, a Rád György villába menjenek el, ha egyrészt imádják a szecessziót, másrészt, ha imádják az Iparművészeti Múzeumot, most már ne aggódjanak az Iparművészeti Múzeumért, de lássák, hogy mi lesz majd vele, és mi volt vele, az eredeti Lechner tervek is láthatók például, úgyhogy minden, ami szecesszió, Antoni Gaudi születésnapján nálunk is elérhető, nem csak Barcelonában, hanem a Rád György villában, a Városligetben, és akkor a budai oldalnak is adjuk meg, ami az övé, a budai arborétumba kell elmenni, ami természetvédelmi terület, természetesen gyönyörű terület, természetesen gyönyörű fények lesznek, és sok-sok bor, mert hogy lesz arbor túra délután a budai arborétumban, erről is beszélgettünk Stanek Bertalannal, meg egyébként, hogy miről beszélgettünk, az elérhető a Klasszik Nyitány Spotify oldalán, és akkor mindazok kedvéért, akik nagyon tudatosan hallgatnak rádiót, és tudják, hogy a tudatos jelenléttel, a mindfulness-szel foglalkozik az útravaló, jöjjön Csögyem Trungpa idézete, a tudat megértésének alapvető módszere az önmagunkkal történő megbarátkozás folyamata, meg az elmúlással, úgyhogy én most emlékezem meg egy nagyon kedves ismerősömről, egy zongoraművészről, Székely Istvánról, aki itt hagyott minket, de remek felvételeket hagyott hátra, főleg a Chopineket ajánlom, úgyhogy kedves Isti, aki egyben nagybátyám is volt, jó utat, és azért hallgatunk még téged sokat. Önök pedig hallgassanak minket sokat, ne szomorkodjanak, valahogy túlélni ezt a meleg időt, és valahogy élvezni azt, ami nekünk adatott, a könnyedséget és a nyugalmat majd mi adjuk hozzá itt a Klasszikon. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót, viszont hallásra!

0: Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Száz évnyi csend. Egy elfeledett álom. Magyarországon először. Charles Silver csipkerózsikája a Nemzeti Filharmonikusok koncertszerű előadásában Vashegyi György vezényletével. Feszültség és varázslat, sötétség és fény találkozása a zenében, ahol a mese nem csak felébred, hanem új életre kel. Jegyek már kaphatók. filharmonikusok.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Szombaton lesz a 31. Budapest Pride nap. Megdőlt a legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon. Egyre melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Nemzeti lobogó és Pride zászló is lesz az Erzsébet hídon szombaton a Budapest Pride felvonulás idején, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely bejegyzésében utalt arra, hogy tegnap néhány önkéntes magyar zászlókat tűzött ki a korábban eltávolított Pride zászlók helyére. A politikus megköszönte az ötletet és úgy fogalmazott, kedves gesztusnak tartja az akciót. Hozzátette, Budapest Pride igazi szabadságünnep, amelynek résztvevői a többi közt kiállnak a jogegyenlőségért, a kölcsönös tiszteletért és elfogadásért. Őrizetbe vették Fonyód volt polgármesterét. A fideszes Hídvégi Józsefet hűtlen kezeléssel gyanúsítják. Az ügyben két embert, köztük a város üzemeltetési cégvezetőjét már letartóztatták. Tegnap pedig újabb két gyanúsítottat hallgattak ki. Egyikük a település egykori vezetője, letartóztatását kezdeményezték. Az ügy hátterében az áll, hogy jelentős összegű közpénz tűnhetett el a városban az előző vezetés idején fiktív városüzemeltetéshez kapcsolódó parkosításról és jogi tanácsadásról szóló szerződések segítségével. Csökkent az étkezési búza termelői ára. A tavalyi év azonos időszakához képest 13%-os a visszaesés. A tonnánkénti 69.700 forint kissé alacsonyabb a 2024-es szintnél is, közölte az Agrár Közgazdasági Intézet. A többi gabonaféle, valamint az olajmagok termelői árai éves összevetésben vegyesen alakultak. A legnagyobb drágulás az ipari napraforgó mag esetében figyelhető meg. Idén is kiváló minőségű a magyar, görög és sárga dinnye, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Hangsúlyozták, a nagyfóliás termesztésű görög dinnyék már a héten, a szabadföldiek pedig július elején jelennek meg a piacokon. Becslések szerint bőséges, mintegy 160 ezer tonnás termés várható, amelynek kétharmada a hazai polcokra kerül. Hozzátették, idén folytatódott a sárga dinnye termesztés növekedése, a vásárlókat pedig arra kérik, hogy mindkét dinnye fajtából a hazait válasszák. Megdőlt az eddig mért legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Az agárdi vízmérce 52 cm-en áll. Ez 1 cm-rel kevesebb, mint a 2022. szeptemberében mért negatív csúcsérték. A szakemberek szerint a nyáron további csökkenés várható. Napközben többnyire napos, száraz idő várható. A középső és déli ország részben lehetnek időnként borultabb tájak. A szél mérsékelt marad. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Délután 31-37, késő este 18-29 fok valószínű. A Balaton 27, a Velencei tó 30, a Tisza tó 26 fokos.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A pucceros asszonyok tulajdonképpen a mai takarítónőkhöz hasonlítottak, de nekik a házi munka legnehezebb része jutott. A polgári háztartásokban, különösen tavaszi nagytakarítás idején a szobalányok nem győzték, vagy nem vállalták a súrolást, kefélést, szőnyegporolást, ablak- és ajtómosást. Erre a munkára fogadták fel a pucceros asszonyokat, akik rendszerint a piacok és vásárcsarnokok környékén gyülekeztek, ahol a háziasszonyok és a cselédek gyakran megfordultak. A takarításhoz a saját eszközeiket vitték magukkal, így mindig volt náluk súrolókefe, törlőrongy és padlóviasz is. Az egy helyen fehér bádogvödörrel üldögélő asszonyok látványa megszokott volt a régi budapesti utcákon. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai kőbányát IV. Béla adománylevéllel ajándékozta Pestnek. A dokumentumban kőérként szerepel a terület. Kőbánya képes volt egykor kielégíteni Pest egyre növekvő építőanyag igényét. Az innen bányászott alapanyagokból készült többek közt az MTA épülete és a Lánchíd. A környéken találhatók az erre utaló utcanevek. Andezit, Grafit, Márga, Kovakő utca és maga a Kőér utca. Ezek közül talán a Márga hangzik ma már kicsit ismeretlenül. Egy üledékes eredetű agyagos kőzetről van szó, amely a cementgyártás természetes alapanyaga.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A 2-es metró Battyányi téri állomására bevezető Szentendrei hév végállomását már az 1970-es évek elején úgy képezték ki, hogy az alkalmas legyen a hév tovább építésére. Innen a vonal akár újra levezethető lenne a mélybe, akár a Duna alatt is tovább haladhatna. A Szentendrei és a Csepeli hév vonalak összekötésével ez lehetne egy új, észak-déli 5-ös metróvonal.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Pest és Buda útjain már a villamosok megjelenése előtt is létezett kötött pályás tömegközlekedés. Az omnibuszokat lassan kiszorító lóvasút 1866-ban indult el. Ekkor baktatott végig először a mai Kálvin tér és Újpest között az első lóvontatta vasúti kocsi a frissiben lefektetett sineken. Két évvel később már a Lánchídtól Zugligetig is eljuthatott az utazóközönség. A lóvasút komoly előnyökkel bírt, hiszen szinte bármilyen időjárási körülmények között menetrendszerűen közlekedett. Ráadásul a síneken könnyebben gördült a kocsi, így egyszerre több utas tudott szállítani, mint a lovaskocsi alapú omnibusz.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Parasztbecsület és bajadzók. Két egyfelvonásos klasszikus opera bemutató a Margit Szigeti Színházban június 25-én és 27-én. Szerelem, féltékenység, bosszú és becsület. Gyönyörű dallamokkal egy fantasztikus arénában. Margitszigetiszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Rendkívüli a hőség Nyugat-Európában, gyorsult a panellakások eladása vidéken, egyre melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Továbbra is rendkívüli a hőség Nyugat-Európában, több országban megdőltek a meleg rekordok. A dél-angliai Hampshire megyében 36,1 fokot mértek. Anglia déli harmadában, Londont is beleértve a legmagasabb vörös hőségriasztás van érvényben. Franciaországban a legmelegebbet 43 Celsius fokot a nyugati ország részben mérték, Párizsban pedig csak nem 41 fok volt. Olaszországban 5-re emelkedett a hőség áldozatainak száma. A tetőzést vasárnapra vagy hétfőre várják. A legmelegebb Firenzében és a Póalföldön lehet, ahol 40 fok fölötti értékeket jósolnak. Az olasz egészségügyi miniszter válságtanácskozást hívott össze. Világszerte több erős földrengés is történt. Az elmúlt órákban Venezuelát egy 7,2-es és 7,5-es erősségű földrengés rázta meg egy percen belül, eddig 32 halálos áldozatról és 700 sérültről tudni. Rendkívüli állapotot hirdettek, a mentőalakulatok túlélők után kutatnak. Japán északkeleti részén egy 7,2-es erősségű földrengés volt, de sérültekről vagy jelentős károkról nem érkezett jelentés. A dél-olaszországi Nápoly térségében egy 3,6-es rengést észleltek, amely nem okozott komoly károkat. Észak-Kaliforniában pedig 5,6-es erősségű földmozgás volt, amire 1940 óta nem volt példa. A rengés középpontja San Franciscótól északra volt. Többen megsérültek, de pontos számokat még nem közöltek. A fővárosban lassult, vidéken viszont gyorsult a panellakások eladása tavaly. Erről

0: számolt be kutatásában az egyik vezető ingatlanpiaci cég. Hangsúlyozzák, hogy a budai oldalon már 80, a pesti oldalon pedig 70 napba telik egy panellakás értékesítése, míg ez vidéken mindössze 56 napot vesz átlagosan igénybe. Hozzáteszik, hogy a téglalakásos értékesítési ideje mindeközben országos szinten lerövidült, de ezzel együtt is tovább kell a tulajdonosnak várnia a vevőre, mint egy panellakás aladás esetén. Legkorábban az év végén kaphatja meg az építőipari szektor a nekijáró uniós támogatást, mondta az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke. Koi László a Kossuth Rádióban közölte, a termelés az első 4 hónapban 2,2%-kal maradt el az előző év azonos időszakától, hozzátette, akár 20%-kal nagyobb teljesítményre is képes lenne a szektor, és ehhez idén a lakásépítés nagy lökést adhat. Emellett azonban sokat jelentene egy energiamegtakarítás célzó otthon felújítási program is. Napközben többnyire napos, száraz idő várható, a szél mérsékelt marad. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, délután 30 vagy 37, késő este 18-29 fok valószínű, a Balaton 27, a Velencei tó 30, a Tisza tó 26 fokos.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1956. november 4-én a Ferihegyi repülőtér szovjet katonai ellenőrzés alá került, a légiforgalom csaknem 3 hónapig szünetelt. A következő években elindult a repülőtér fejlesztése, kibővítették a forgalmi épületet, meghosszabbították a kifutópályát, üzembe helyeztek egy radart és fénytechnikát telepítettek. Ezzel Ferihegy bármilyen külföldi gép biztonságos fogadására és indítására képes volt. Előtérbe kerültek utaskényelmi szempontok is. 1959-re elkészült a 28 szobás, 58 férőhelyes tranzitszálló. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér 1505 hektáron terül el, vagyis 15-ször nagyobb, mint a Margit-sziget. Ez még reptéri viszonylatban is óriásinak számít. A föld legforgalmasabb légikikötője, a londoni Heathrow is kisebb ennél, egészen pontosan 1200 hektáros. Első terminálja 1950 májusában kezdte meg működését. A repülőtér várócsarnokát ifjabb Dávid Károly tervezte. A modernista épület 2004-ben esett át jelentős ráncfelvarráson, majd a fapados légitársaságok járatai indultak innen. 2012-ben viszont bezárták a terminált, akkor minden járat a kettes terminálhoz került. Az egyes terminál ma rendezvényhelyszínként működik. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Már a középkorban is üzemelt a mai Rudas helyén egy fürdő, amit Szokolló Mustafa budai beglerbég 1572-ben átépítetett. A Buda felszabadítása utáni évszázadokban a fürdőt fokozatosan bővítették. A millenniumra nyitották meg az uszodacsarnokot, majd hivatalosan is gyógyfürdővé nyilvánították. A Rudast 1936-tól csak férfiak látogathatták. 2005-ben pedig, miután befejeződött a fürdő felújítása, bevezették a külön női napot és a koedukált fürdési napokat is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A D-vitamin hatékony működéséhez magnéziumra van szükség. A magnézium segíti, hogy a D-vitamin aktív formává alakuljon a szervezetben. Ez az aktív forma elengedhetetlen a csontok egészségéhez, az immunrendszer erősítéséhez és az anyagcsere megfelelő működéséhez. Magnézium hiány esetén a D-vitamin nem tudja kifejteni a pozitív hatásait, sőt, akár D-vitamin túladagolás tünetei is jelentkezhetnek. Ezért a D-vitamin pótlása önmagában nem elég. Ügyelni kell arra, hogy megfelelő mennyiségű és jó minőségű magnéziumot is fogyasszunk. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Infocseppek támogatója, a WTN.hu üzemeltetője, a Wystreet Kft.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Világszerte több erős földrengés is történt az elmúlt órákban. Adományvonal nyílt a venezuelai földrengés áldozataiért. Napról napra melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Több erős földrengés is történt világszerte az elmúlt órákban. Venezuelát egy 7,2-es és egy 7,5-es erősségű földrengés rázta meg, eddig 32 halálos áldozatról és 700 sérültről tudni. A mentőalakulatok túlélők után kutatnak. Japán északkeleti részén 7,2-es erősségű földrengés volt, de sérültekről, károkról nem érkezett jelentés. Észak-Kaliforniában 5,6-es erősségű földmozgás volt, amire 1940 óta nem volt példa. Többen megsérültek, de pontos számokat még nem közöltek. Olaszországban, Nápoly térségében egy 3,6-es rengést észleltek. Szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet a venezuelai földrengés károsultjainak megsegítésére. A 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forint adománnyal lehet segíteni a bajba jutottaknak. A segélyszervezet már felvette a kapcsolatot a Nemzetközi Szövetség helyszínen segítő partner szervezetével. Ha valaki nagyobb adománnyal szeretne segíteni, azt a segélyszervezet.hu oldalon bankkártyával vagy átutalással megteheti. Legkorábban az év végén kaphatja meg az építőipari szektor a nekijáró uniós támogatást, mondta az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke. Koi László a Kossuth Rádióban közölte, a termelés az első 4 hónapban 2,2

0: 10%-kal maradt el az előző év azonos időszakától. Hozzátette, akár 20%-kal nagyobb teljesítményre is képes lehet a szektor, és ehhez idén a lakásépítés nagy lökést adhat. Emellett azonban sokat jelentene egy energiamegtakarítást célzó otthonfelújítási program is. Csökkent az étkezési búza a termelői ára. A tavalyi év azonos időszakához képest 13%-os a visszaesés. A tonnánkénti 69.700 forint kissé alacsonyabb a 2024-es színnél is, közölte az Agrárközgazdasági Intézet. A legnagyobb drágulás az ipari napraforgó mag esetében figyelhető meg. Idén májusban 4.654.000 volt a foglalkoztatottak száma Magyarországon, míg a munkanélküliségi ráta 4,3%-os volt. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a 15-64 évesek körében a foglalkoztatási ráta lényegében megegyezett az egy évvel ezelőtti értékkel, 75%-os volt. Napközben többnyire napos, száraz idő várható, nagyon erős lesz az UV-sugárzás, délután 31-37, késő este 18-29 fok valószínű. A Balaton 27, a Velencei tó 30, a Tisza tó 26 fokos. Leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti földalatti gyorsvasút hálózat a metró kelet-nyugati fővonalának megépítését a Rákosi korszakban egy minisztertanácsi határozat indította el. A beruházás az első 5 éves népgazdasági terv részévé lett. Az építésre előirányzott 5 év alatt a munka negyedesen készült el, ezért a minisztertanács 1954 elején a beruházás ideiglenes szüneteltetését rendelte el. Ez a szünet azonban 8 évig tartott, mialatt csupán a csonkán maradt alagútelemek állagmegóvása folyhatott, ami leginkább a vízszigetelések javítgatását jelentette.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A jó emésztés és így a kellő mennyiségű gyomorsav az alapja az egészségnek. Az emésztés legnagyobb része a gyomorban zajlik, ahol a gyomorsav teremti meg a jó emésztéshez szükséges savas környezetet. Ha étkezés közben, előtte vagy rögtön utána iszunk, a gyomorsavat felhigítjuk. Ez rontja az emésztés hatékonyságát. Jobb, ha evés előtt fél órával vagy evés után egy órával iszunk. Étkezés közben pedig különösen kerüljük a lúgos ásványvizeket. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Infocseppek támogatója, a WTN.hu üzemeltetője, a Wystreet Kft.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Széchenyi-hegyi gyermekvasút Széchenyi-hegy és Hüvösvölgy között közlekedik. A pálya 11,2 km hosszú, ezt a távot a szerelvények 20 km per óra megengedett sebességgel körülbelül 3/4 óra alatt teszik meg. Neve a rendszerváltásig úttörő vasút volt. Azok a gyerekek jelentkezhetnek gyermekvasutasnak, akiknek tanulmányai átlaga legalább 4-es, és az orvosi alkalmassági vizsgálaton is megfelelnek. A gyerekek jegyvizsgálóként, peronügyeletesként és pénztárosként megtanulnak önállóan dolgozni, információt nyújtani, kisebb gyermekekkel, felnőttekkel egyaránt kommunikálni. 2015-ben a gyermekvasút bekerült a Guinness rekordok könyvébe, mint a világ leghosszabb olyan vasútvonala, ahol a forgalmi szolgálatot gyermekek látják el. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1973-ban az Alagutat Buda-Pest és Óbuda egyesítésének centenáriumára felújították és korszerűsítették. 9 cm acélbetétes torkrét vízzáró betonréteggel, üvegmozaik burkolattal, új szellőző berendezéssel látták el. Utóbbi középen a párhuzamos tárón át percenként 2600 köbméter levegőt nyom ki, mivel a gépjárművek már-már elviselhetetlenné tették a légzést odabent. A rétegvíz elvezetésére csőhálózatot építettek ki. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az albertfalvai katonai repülőtér az első világháború idején az első magyar katonai repterek egyike volt Magyarországon. A mellette lévő magyar léghajó és repülőgép RT kísérleti repülőtereként is működött, és a gyártól egészen a Fehérvári útig húzódott. A háború alatt több hadi kiállítást is rendeztek itt. Az üzemben először Lochner-féle favázas vászonborítású gépeket készítettek, melyeket a fronton felderítőként vetettek be. Albertfalván épült fel az első magyar légcsavarművek is, ahol Asbóth Oszkárnak, a gyár igazgatójának tervei alapján készítették a jó hatásfokú, korszerű légcsavarokat.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Száz évnyi csend. Egy elfeledett álom. Magyarországon először. Charles Silver csipkerózsikája a Nemzeti Filharmonikusok koncertszerű előadásában Vashegyi György vezényletével. Feszültség és varázslat, sötétség és fény találkozása a zenében, ahol a mese nem csak felébred, hanem új életre kel. Jegyek már kaphatók. filharmonikusok.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádióban.

0: Rádió 92.1-en.
1: Egyre melegebbre számíthatunk. Kormányrendeletet fogadtak el a hőség elleni védekezés összehangolására. Nyári ellenőrzésekre készül a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kormányrendeletet fogadtak el a hőség elleni védekezés összehangolására, amit a miniszterelnök irányít. Ezt maga Magyar Péter jelentette be, amikor az Uzsoki utcai kórházban tartott bejárást Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel. A kormányfő közölte, a védekezést a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja majd a honvédelmi, a belügy és az egészségügyi, a közlekedési, a gazdasági, valamint a nemzetbiztonsági főtanácsadó segítségével. Hatékonyan működik a hőségriadó idején életbe léptetett vörös kód protokoll, és eddig nem történt rendkívüli esemény a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszerben, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca tájékoztatása szerint a leginkább veszélyeztetett intézményekben klímaberendezéseket és ventilátorokat helyeztek üzembe, az utcai szociális szolgálatok pedig folyamatosan segítik a hajléktalan embereket ivóvízzel és szükség esetén elhelyezéssel. Letartóztatták Búzs Balást, a Nemzeti Kulturális Alap volt alelnökét, Óbuda korábbi fideszes polgármesterét az NK-nál kifizetett támogatásokkal kapcsolatban. Az ügyben több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják a hatóságok. Búzs Balázs szerint törvénytelen és megalapozatlan a letartóztatása. Az NKA volt alelnöke azt mondta, vallomást tett és mindenben együttműködik a hatóságokkal. Hozzátette, soha nem vett részt bűncselekményben vagy törvénytelen döntés meghozatalában. Országszerte üdülőhelyeket, strandokat és szabadtéri rendezvényeket is ellenőriz a jövő hét közepétől a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A revizorok kiemelten vizsgálódnak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál egészen augusztus végéig. Fokozottan figyelik a kerékpár és csónak kölcsönző, az esküvő szervező, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeket is. Megtelt a nevezési keret a július 18-i Balaton átúszásra, amely a szervezők szerint az utóbbi évek legnagyobb úszó eseményének ígérkezik. Az alacsony vízállás miatt Révfülöpön ideglenes óriás téget építenek a csomagszállító hajók számára, de a szervezők szerint sem az úszás élményét, sem a rendezvény lebonyolítását nem befolyásolja a sekélyebb víz. Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Egy-egy zápor kialakulhat, holnap nem várható eső. A szél időnként megélénkülhet, éjszaka 14-21, holnap napközben 33-38 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti villamos városi vasút vezérigazgatója Balázs Mór londoni tapasztalatai alapján foglalkozott egy pesti, felszín alatti vasút gondolatával, mivel a hatóságok már korábban kijelentették, hogy az Andrássy úton nem építhető sínpálya. A terveket a Siemens és Halske cég készítette. Az engedélyt megkapták, cserébe viszont az ezredévi kiállítás megnyitásáig el kellett készülnie a vonalnak. Erre 21 hónapjuk volt. 1896. május 3-án délután Ferenc József nyitotta meg Európa rekordidő alatt épült első motorkocsis föld alatti vasútját. A londoni ugyanis eredetileg gőzhajtású volt. A műszaki színvonalat tekintve az egész vasút benne a járműpark messze megelőzte a korát, és olyan megbízható volt, hogy például a biztosító berendezés 1973-ig működött eredeti állapotában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az ország első állandó mozija, az Apolló, a mai Blaha Lujza téren nyílt meg 1906-ban. A kíváncsi közönség esténként megtöltötte az 500 férőhelyes nézőteret. Mivel ekkoriban még nem forgattak megfelelő hosszúságú filmeket, így a rövid vetítések között színészek fellépései tették teljessé a sztorit. Valószínűleg ezért alakult ki a filmszínház elnevezés. A szomszédban álló népszínháznál eközben attól tartottak, hogy a mozi átcsábítja a nézőket. Aggodalmuk nem volt teljesen alaptalan, ugyanis a kezdeti években még a gazdagabb rétegek és az előkelőségek is szívesen látogatták a vetítéseket. Az Apollóban később már revüket is bemutattak. A vetítéseket pedig rövidesen a Royal szállóba tették át, ahol Royal Apollo néven zajos sikereket ért el a projektográf.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Látóhegy, régiesebb nevén Guggerhegy, egy magaslat a Budai hegységben. A terület a második kerülethez tartozik, Szépvölgy és Csatárka város részének határvidékén, a legnépszerűbb budapesti kirándulóhelyek egyike. Magassága 376 méter, csúcsától nem messze található az Árpád kilátó. Az építményt szinte kizárólag terméskő, fa és természetes kötőanyagok felhasználásával emelték 1929-ben. Lényegében a mai napig eredeti formájában áll, bár 2001-ben komolyabb felújításon esett át. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Pilvax egykori tulajdonosáról, Pilvax Károlyról kapta a nevét, aki az 1840-es években működtette a kávéházat a pesti belvárosban. A reformkor vége felé a radikális értelmiség és különösen a fiatalok törzshelyévé vált. Itt alakult meg a Fiatal Magyarország és a Tízek Társasága nevű asztaltársaság, amelynek tagjai között volt Vastvári Pál, Vajda János és Petőfi Sándor is. A fiatal költő 1844-től rendszeresen itt reggelizett. 1848 márciusában Petőfi és társai itt beszélték meg a forradalom követeléseit, és itt került sor a 12 pont megszövegezésére is. A hagyomány szerint március 15-én itt szavalt el Petőfi először a nemzeti dalt, és innen indultak ki a forradalmi események. A kávéházat az események forradalmi csarnoknak is nevezték ez időben.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Száz évnyi csend. Egy elfeledett álom. Magyarországon először. Charles Silver csipkerózsikája a Nemzeti Filharmonikusok koncertszerű előadásában Vashegyi György vezényletével. Feszültség és varázslat, sötétség és fény találkozása a zenében, ahol a mese nem csak felébred, hanem új életre kel. Jegyek már kaphatók. filharmonikusok.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Egyre melegebbre számíthatunk. Kormányrendeletet fogadtak el a hőség elleni védekezés összehangolására. Tűzgyújtási tilalom van az egész országban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kormányrendeletet fogadtak el a hőség elleni védekezés összehangolására, amit a miniszterelnök irányít. Ezt maga Magyar Péter jelentette be, amikor az Uzsoki utcai kórházban tartott bejárást Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel. A kormányfő közölte, a védekezést a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja majd a honvédelmi, a belügy és az egészségügyi, a közlekedési, a gazdasági, valamint a nemzetbiztonsági főtanácsadó segítségével. Fokozódik a hőség itthon, mától tűzgyújtási tilalom van érvényben az egész országban. Közben a szociális és családügyi miniszter meghosszabbította a vörös kódot keddéj félig, ilyenkor a szociális intézményeknek fogadniuk kell a hajléktalanokat. Ivóvizet osztanak a legforgalmasabb vasútállomásokon a hőség miatt, és párakapukat is kihelyeznek a legmelegebb órákban, közölte a MÁV csoport. A vasúttársaság emellett a hétvégi erős balatoni forgalom miatt azt kéri, hogy az utasok előre váltsák meg jegyüket, és elegendő ivóvízzel induljanak útnak. A bíróság elrendelte 4 ember letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseit vizsgáló ügyben. Köztük van Búzs Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere is. A hatóságok több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják. Eddig 6 embert hallgattak ki gyanúsítottként, és közülük 4-nek rendelte el a letartóztatását egy hónapra a Kecskeméti járásbíróság. Mindannyian a pályázatok elbírálásában voltak érintettek. Fémdarabok lehetnek a Ferrero Magyarország Kft. Nutella Muffin elnevezésű termékében, ezért a cég visszahívja azokat, közölte a Nébih. A hivatal kéri a vásárlókat, hogy a 08/05/2027 minőség megőrzési idővel és L128Z39 tételszámmal rendelkező édességet ne fogyasszák el. Emellett a gyártó visszahívja

0: bizonyos fagyasztott pékárói egyes gyártási tételeit, mivel fennáll a kockázata annak, hogy a termékek szintén szennyezettek. Az érintett vásárlókat arra kérik, hogy vigyék vissza az árut, majd forduljanak a Ferrero ügyfélszolgálatához. Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Egy-egy zápor kialakulhat, holnap nem várható eső. A szél időnként megélénkülhet, éjszaka 14-21, holnap napközben 33-38 fok valószínű. A jövő hét elejéig folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
1: Az NTI híreit hallották. Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
2: Kellemes délutánt, szép napot kívánok! Itt a nyár, garantáltan 100%-ig az. Ez az évszak pedig a szabadtéri programok sokaságát is vonja magával. Például a Művészetek Völgyét. Kékesi Mandarin Alexandrával beszélgetek hamarosan, a Művészetek Völgye Roma udvarának udvargazdájával. Aztán 5 és 6 óra között velünk lesz Hegedűs András, geográfus, barlangkutató, barlangi mentő, akivel Budapest barlangjainak különleges világáról lesz majd szó, azokról a titkokról, amelyekkel nem szembesülünk a föld felszínén, úgyhogy hát jó helyre megyünk a barlangok világába, ott azért legalább hűvös van. De egyébként a következő zenemű is a hideget, a zimankót idézi, hiszen Vivaldi 4 évszakciklusából következik a tél 3. tétele, a Liszt-Ferenc Kamarazenekar előadásában.

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Ez az Intermezzo idén 35. alkalommal rendezik meg a Művészetek Völgyét, ahol ismét fontos szerepet kap a Roma udvar. A vonalban Kékesi Mandarin Alexandra, a Művészetek Völgye Roma udvarának udvargazdája. Szervusz Mandarin, szeretettel köszöntelek!
2: Sziasztok, nagyon szépen köszönöm a meghívást és a ránk gondolást!
1: Hogyan alakul idén a Roma udvar programja, mire lehet számítani?
2: A tavalyihoz hasonlóan most is próbálunk minél színesebb és izgalmasabb történetekkel és kapcsolódásokkal érkezni, hogy a fesztiválozók minél több színből és oldalról ismerkedjenek a roma hagyományokkal és kultúrával. Idén is nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a magyarországi romaságot mutassuk be. Tudni kell, hogy ez nem egy homogén közeg, hanem különböző roma csoportok, cigány csoportok vannak Magyarországon, és szeretnénk az ő kulturális különbségeiket megmutatni, és kicsit így belátást nyújtani. De mindezek mellett nem csak a magyarországi cigányságra koncentrálunk, hanem az erdélyi román vonal is megjelenik nálunk, illetve próbálunk minél több olyan programot hozni a látogatóknak majd, ahol nem csak feltétlenül a klasszikus cigány hagyományokkal találkozhatnak.
1: Konkrétan milyen programok lesznek a Roma udvarban?
2: Igen, is nagyon sok programmal készülünk, minden nap 3-4 program közül is választhatnak a látogatók. Mi délutáni nyitvatartással indulunk, idén viszont már lesz esti programunk is. A délutáni időszak az főleg a családoknak szól, és a gyerekeknek különböző alkotó folyamatokban vehetnek részt. Gondolhatunk itt akár az ékszerkészítésre, románc ékszerek készítésére, de lesznek olyan programok is, ahol az alkotási folyamatban nagyon fontos a résztvevőknek a minél nagyobb nyitottsága és a bekapcsolódása. Lesz festőworkshopunk is például, és rengeteg olyan beszélgetés délután, ahova különböző szakértők jönnek, és ők mesélnek az adott kulturális különbségekről, vagy megjelenésekről. Az észak-magyarországi régiót és a dél-Dunántúlt is meghívtuk idén is. Szeretnénk, hogyha bemutatkoznának azok a programok, amelyek támogatják az ott nagy számban lévő roma lakosságot. Gondolhatunk itt akár szociális munkás vonalra, vagy akár oktatási intézményre. És az este pedig ismét már inkább a szórakozásé lesz. Táncházakkal készülünk, különböző cigány táncházak lesznek nálunk. És nagyon fontos megemlíteni, hogy a helyben alakult Flare Beás zenekar 30 éves lesz idén. Uh-huh. Úgyhogy a vasárnapi napon őket fognak majd ünnepelni. Ők hoznak hozzánk koncertet. És mindezek mellett több workshoppal is készülünk, drámapedagógiai foglalkozások is lesznek nálunk. A második vasárnapi napon pedig emlékezni fogunk, ugyanis a Roma holokauszt emléknapja lesz a Porajmos, ahol már nem annyira vidám, de mégis tanulságos és eléggé emberközeli programokkal készülünk. Természetesen a vidámság lesz az udvarnak most is a húzó ereje, és a két szombaton cigánydiszkónk is lesz esténként, ahol az elmúlt 30 év fontos cigányzenei dalai, részei, megnyilvánulásai lesznek majd nálunk, szóval oda mindenkit várunk bulizni.
1: A Művészetek Völgye egyik legfontosabb értéke mindig is a kulturális sokszínűség volt. A Roma udvar pedig ezt a gondolatot képviseli talán a legerőteljesebben. Hogy látod az eddigi tapasztalataid alapján a különböző közösségek között milyen kapcsolódás volt, milyen közösségek jöttek létre?
2: Én azt gondolom, hogy a Roma udvarnak többek között az is a különlegessége, hogy mi nem csak úgymond csak programot és kultúrát kínálunk, hanem edukatív jelleggel is bírunk. Fontosnak tartom azokat a találkozásokat és kapcsolódásokat, amik abban az udvarban megvalósulnak. A tavalyi évben borzasztóan pozitív volt a visszajelzés, rengeteg nem cigány és cigány fiatal, idős és gyermek is érkezett hozzánk, és az ő kapcsolódásuk valahogy nagyon elemi és nagyon friss, ropogós volt. Nekem ez nagyon-nagyon tetszett. Az udvarban nálunk van Ági is, aki egy vegánt petendi, hát azt mondom, hogy csaj, egy hölgy, aki minden napra készül nekünk hihetetlenül finom cigány ételekkel, és a vele való találkozás és az ételei segítségével való kapcsolódás is és nagyon-nagyon sokat jelent szerintem a hozzánk érkezőknek. Visszajelzések alapján azt hallottam vissza, vagy hát azt tudtam meg, hogy volt, akinek a kedvenc udvara lett a tavaly, volt olyan program, ami a kedvence lett, és az önkéntesek visszajelzései szerint is minden udvarban jó volt lenni, de nálunk hazaértek, amikor megérkeztek. És ezt szeretném idén is képviselni, és szeretném azt, hogyha a hozzánk érkező emberek otthonra találnának egy kicsit abban a 10 napban.
1: Hogyan készültök az idei jubileumi művészetek völgyére? Van ennek jelentősége számotokra a Roma udvarban?
2: Nagyon izgalmas ez a 36. művészetek völgye. A Roma udvarról tudni kell, hogy tavaly volt először, úgyhogy nekünk a tavalyi, ha mondhatom ezt, egy kicsit egy 0. alkalom volt, hogy megnézzük és teszteljük azt, hogy a fesztiválozó közönség mennyire nyitott a programok iránt, illetve mennyire érdeklődő. És hát elég magas számban, meglepően magas számban érkeztek hozzánk, nagyon jó volt a visszajelzés, úgyhogy kicsit úgy érzem, hogy az udvar, bár a második alkalommal lesz, most fog igazán így nagyot robbanni, mikor már érkeznek modern fesztiválozók, akik esetleg már a tavalyi évben is ott voltak. Úgyhogy nekünk ez alapvetően ünnep, hogy idén újra lehetünk, úgyhogy bár nem jubilálunk, mint a művészetek völgye, de azt gondolom, hogy az ünnep fényhez mi is majd valahogy próbálunk hozzájárulni.
1: Sok sikert kívánok hozzá, vidám idei művészetek völgyét a Roma udvarban is.
2: Nagyon köszönjük, és várunk mindenkit sok szeretettel, gyertek hozzánk!
1: Kékesi Mandarin Alexandra, a művészetek völgye Roma udvarának udvargazdája volt a vendégem itt az Intermezzóban.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Idén 35. alkalommal rendezik meg a Művészetek Völgyét Kapolcson, Vigánt Petenden és Talján Dörögdön. A jubileumi 10 napos fesztivál július 4. péntekén indul. A fesztivál nem csak a zenéről, hanem a színházról és a felfedezés öröméről is szól. A színház színpad idei különlegessége Göttinger Pál Anyós nyelv című darabja, amely az Árt színtér és a Művészetek Völgye közös produkciójaként érkezik. Új helyszínként mutatkozik be a Talentum Hungaricum udvar is, amely a fiatal tehetségek és a kulturális értékek bemutatkozásának ad teret. Aki szeretne új alkotókat, friss kezdeményezéseket és izgalmas művészeti találkozásokat felfedezni, annak idén különösen érdemes ellátogatnia a Völgybe. A jubileumi év egyik legérdekesebb újdonsága az, hogy a fesztiválon megjelenik a Bánkító Fesztivál szellemisége is. A Gástyaárok helyszínen olyan programok várják a látogatókat, amelyek a Bánkító közösségi és kulturális világát idézik meg. Ez különösen izgalmas annak fényében, hogy a Művészetek Völgye vette át a nehéz helyzetbe került fesztivál márkáját, amely jövőre térhet vissza eredeti otthonába, Bánkra. Az idei Völgy így egyedülálló lehetőséget kínál arra, hogy két meghatározó hazai fesztivállal találkozzon egymással. Vasárnap ismét szabadtéri mozizásra várja a közönséget a Piknik Mozi a Halásztelki Németh Ferenc sportcentrumban. A több mint 9 méter széles óriásvászon előtt a nagy sikerű Futni mentem című film elevenedik meg, amely már több százezer néző szívét meghódította. A vendégvárás már késő délután megkezdődik, a vetítés pedig naplemente után indul a nyári égbolt alatt. Jó szórakozást kívánunk!

0: kedden otthonról dolgozhatnak a munkavállalók. Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón közölte, hogy folytatódik a vízosztás, és több millió zacskózott víz előállításáról rendelkeztek. Az Európában élők kétharmadát, 380 millió embert érint ma a 30 foknál melegebb idő. Közülük minden negyedik akár 35 fokos forróságot is tapasztalhat ezekben az órákban. Magas értékekre lehet számítani Belgiumban, Luxemburgban, Hollandiában, valamint Lengyelországban, Csehországban és Horvátországban is. Spanyolországban több mint 200, főként idős ember halála hozható összefüggésbe az idei első hőhullámmal. A legtöbb esetet az enyhébb hőmérséklethez szokott kantábriai partvidék mentén jegyezték fel, ahol az elmúlt napokban folyamatosan 40 fok körüli volt a hőség. Sokan vesztették életüket a főként idősek lakta Asztúria és Galícia tartományban is. Venezuelában 164-re emelkedett a szerdai földrengések halálos áldozatainak száma. Eddig csaknem 1000 sérültet láttak el. A latin-amerikai országban folyamatosan dolgoznak az emberek kimentésén. Megtelt a nevezési keret a július 18-i Balatonátúszásra, amely a szervezők szerint az utóbbi évek legnagyobb úszóeseményének ígérkezik. Az alacsony vízállás miatt Réf Fülöpön ideglenes óriás téget építenek a csomagszállító hajók számára, de a szervezők szerint sem az úszás élményét, sem a rendezvény lebonyolítását nem befolyásolja a sekélyebb víz. Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Egy-egy zápor kialakulhat, holnap nem várható eső. A szél időnként megélénkülhet, éjszaka 14-21, holnap napközben 33-38 fok valószínű.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Miután az összekötő vasúti híd építését előíró törvénycikket 1872-ben az országgyűlés elfogadta, az építéssel kapcsolatos teendők gyorsan haladtak. A híd tervezőjének neve kétséges, nagy valószínűség szerint a korszak több vasúti hídját tervező Feketeházi János lehetett az, de a feladat nagysága miatt elképzelhető, hogy a MÁV több mérnöke, köztük Roklik Gyula is részt vehetett a feladatban. A híd kivitelezési munkáira nemzetközi pályázatot írtak ki, amit egy francia vállalat nyert meg. Az építkezés 1873-ban kezdődött. Ekkor süllyesztették le az első keszont a pesti oldali mederpillér építéséhez. A kész építményt a főváros harmadik hídjaként 1877. október 23-án adták át a forgalomnak, de a korrózió miatt már 20 évvel később szükségessé vált a teljes szerkezet cseréje.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bakács tér Budapest 9. kerületében, Belső Ferencvárosban található. Nevét az 1500-as években élt egykori egri püspök Bakócz Tamás után kapta, akinek a neve néhol Bakács vagy Bakács formában is előfordult. A tér közepén áll az Assisi Szent Ferenc templom, amely Ybl Miklós alkotása. A 10-es szám alatt működött a Bakács téri kórház, aminek az épületében Erdélyi Gyula nőorvos létesített magánklinikát 1909-ben Erdélyi Szanatórium néven. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Óbudán a második század közepén épült fel az Aquincumi polgárvárosi amfiteátrum. Lelátója 6-7 ezer ember számára készült, a porondot nagyjából 3 méter magas kőfal vette körül. Az ülőhelyekként szolgáló kőtömbökön néhol megmaradtak az egykori tulajdonosok nevei, köztük női nevek is. Az amfiteátrumban különféle sportversenyeket és állathajszákkal vegyes gladiátor küzdelmeket rendeztek, de méretei miatt itt tartották a politikai gyűléseket, a városi ünnepségeket és a császár látogatása alkalmával sorra kerülő beszédeket. Az amfiteátrum mellett emelkedett a gladiátor laktanya, ahol a népszerű küzdelmek bajvívóit képezték ki és gyakorlatoztatták.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Amikor a II. Világháború végén a visszavonuló német csapatok felrobbantották a Duna hídjait, a Lánchíd is a folyóba omlott. Helyette egy kicsit odébb, egy ideglenes, más néven félállandó híd létesült, hogy összekösse a Kossuth és Batthyány teret. Ez volt a Kossuth híd, amely 1946-tól 10 éven át szolgálta a várost. Helyét a Batthyány téren emléktábla jelzi.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Egyre melegebbre számíthatunk, szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Nyári ellenőrzésekre készül a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Extrém meleg várható itthon a következő napokban. Hétvégén akár 40 fokos kánikula is lehet. Emiatt szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az országos tisztifőorvos a kormány szóvivői tájékoztatón azt mondta, ez komoly egészségügyi kockázatot jelent. Oroszi Beatrix kiemelte, a hőség miatt a legnagyobb veszélyben az idősek, a csecsemők, a

0: Mindannyian a pályázatok elbírálásában vettek részt, hűtlenkezeléssel gyanúsítják őket. A hatóságok több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják. Országszerte üdülőhelyeket, strandokat és szabadtéri rendezvényeket is ellenőriz a jövő hét közepétől a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A revizorok kiemelten vizsgálódnak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál egészen augusztus végéig. Fokozottan figyelik a kerékpár és csónak kölcsönző, az esküvő szervező, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeket is. Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Hajnalban 14-21, pénteken 33-38 fok valószínű. A jövő hét elejéig folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
1: Az MTI híreit hallották.

0: 92.1-en. A mai Boráros tér helyén a 18. század előtt Szentfalva község terült el. Lakosai leginkább jobbágyok, királyi hivatalnokok és egyéb udvari népek voltak. A területet később Fatérnek hívták, majd 1875-ben kapta az új nevét Boráros Jánosról. Pest városi főbírája a város szépítést is szem előtt tartotta. 1804-ben ő nyitotta meg a Városligetet. Vagyonát teljes egészében jóléti alapítványokra hagyta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Rózsadomb és a Kisvábhegy közötti völgyben húzódó térséget az ördögárok árterületét Buda lakossága kaszálóként használta egészen a török hódoltságig. Buda visszavétele után azonban a katonasság tulajdonába került, így az egymást váltó városparancsnokoknak hajtott hasznot. A végül városi tulajdonba került területet zöldségtermelő kertészeknek adták ki haszonbérletre. A területet 1785. július 25-én közkertté nyilvánította a helytartó tanács. A kerttelepítés 1787-ben kezdődött. Az akkor divatos francia kertek mintájára a budakeszi és a dunabogdányi erdőkből 3000 fát vásároltak, amelyeket itt ültettek el. Az 1787-re elkészülő park a pest-budai lakosság számára létesített közparkok sorában az első volt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Turánszkiné Gál Erzsébet a budapesti Gellért-hegyen álló szabadságszobor modellje. A vidékről érkezett mindenki számára ismeretlen Erzsébetet Kisfaludi Stróbl Zsigmond, a szobrot készítő művész választotta modellnek. A lánynak komoly áldozatokat kellett hoznia, le kellett vágatnia a haját, és hetekig kellett állnia egy ventilátor szelében. A szobor eredetileg a felszabadulási emlékműnevet viselte, és 1947-ben került a helyére, és évtizedekig több az itt állomásozó szovjet csapatokra utaló elemet is tartalmazott. Ezeket 1992-ben elszállították. Így nyerte el az emlékmű a mai alakját.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az összekötő vasúti híd, köznyelvben elterjedt nevén a déli összekötő vasúti híd, Budapest egyik vasúti hídja. Ez az átkelő Magyarország legfontosabb és legforgalmasabb vasúti összeköttetése a Dunán, melyen az országon áthaladó vasúti forgalom túlnyomó része folyik. Ferencváros és Kelenföld állomások között már 1877 óta áll híd. Az első építmény azonban a növekvő vasúti forgalom és a nem megfelelő anyagminőség miatt idejekorán meggyengült, ezért 1913-ban újat építettek, ami azonban a II. Világháborúban megsemmisült. A háború után egy félállandó úgynevezett K-hidat építettek. A jelenleg is használt szerkezetek 1948 és 53-ban készültek el.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Megtelt a nevezési keret a Balaton átúszásra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, és legalább 4 napig tart majd az extrém meleg. A kormány rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe, 2 óránként frissítik majd a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a krónikus betegek, a kisgyerekek, a fogyatékossággal élők és a hajléktalanok. Oroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki fogyasszon sok folyadékot, kerülje a tűzőnapot, és ha valaki segítségre szoruló embert lát, értesítse a hatóságokat. A sínek túlmelegedése miatt már több vonalon bevezettek sebességkorlátozást, késések előfordulhatnak, de a MÁV igyekszik a lehető legjobban felkészülni a hőség miatti rendkívüli helyzetre. Vitézi Dávid közlekedésért is felelős miniszter példaként említette, hogy ha egy IC-kocsiban elromlik a klíma, akkor azt a kocsit kiveszik a forgalomból és igyekeznek pótolni. Több mint 10-szeresére nő a jelenlegihez képest a szélerőművi kapacitás Magyarországon 2030-ig az Európai Unió támogatásával, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter.

0: jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. A bíróság elrendelte mind a 6 őrizetbe vett tisztviselő letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseit vizsgáló ügyben. Mindannyian a pályázatok elbírálásában vettek részt, hűtlenkezeléssel gyanúsítják őket. A hatóságok több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják. Fémdarabok lehetnek a Ferrero Magyarország Kft. Nutella Muffin elnevezésű termékében, ezért a cég visszahívja azokat, közölte a Nébih. A hivatal kéri a vásárlókat, hogy a 08/05/2027 minőség megőrzési idővel és L128Z39 tételszámmal rendelkező édességet ne fogyasszák el. Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Eső nem várható, hajnalban 14-21, pénteken 33-38 fok valószínű. A jövő hét elejéig folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Erzsébet híd pesti lábánál álló belvárosi plébánia templom hátsó falán Puttók társaságában találjuk Szent Flórián szobrát. Az alkotást Hörger Antal készítette 1723-ban. Szent Flórián a pékek, serfőzők, kéményseprők, fazekasok, kovácsok és persze elsősorban a tűzoltók védőszentje. Erre utal, hogy a szent szobra korsóból vizet önt a lábánál álló égő házra. A templomot nemrég felújították, ekkor a főváros egyik legrégebbi szobra is megszépült.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Széchenyi Lánchíd építésének legnagyobb előremozdítója Széchenyi István volt, aki a tervezés előtt legjobb barátjával Andrássy Györggyel angliai tanulmányúton ismerkedett meg a kor hídépítési vívmányaival. A legnagyobb magyar találkozott a legnevesebb brit hídtervezővel, aki a kevés pilléres lánchíd típust ajánlotta neki. Az első állandó budapesti átkelő tervezőjének és kivitelezőjének pedig William Tierney Clarke-ot választották, aki korábban már felépített egy ilyet. Az Old Hammersmith Bridge volt a Temze folyó első függőhídja, és ennek szinte pontos másolata lett a Lánchíd. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Országház Kossuth Lajos téri főhomlokzatának erőteljesen kiugró középrésze a delegációs termet és díszlépcsőházat foglalja magába. A közös ülésterem a kupolaterem. A tér felől széles lépcső vezet a főbejárathoz, melyet jobbról-balról egy kőoroszlán őriz. A háromnyílású kapu a kupolacsarnokba torkolló díszlépcsőházba vezet. A széles lépcsőház barokk térhatású, a boltozat tükreit Locz Károly festette.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, és legalább 4 napig tart majd az extrém meleg. A kormány rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe, 2 óránként frissítik majd a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a krónikus betegek, a kisgyerekek, a fogyatékossággal élők és a hajléktalanok. Oroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki fogyasszon sok folyadékot, kerülje a tűzőnapot, és ha valaki segítségre szoruló embert lát, értesítse a hatóságokat. A villamosenergia ellátás biztonsága érdekében takarékosságra kéri az embereket a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint különösen az esti 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra. Aki teheti, ebben az időszakban mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is inkább este 9 után működtesse. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. A bíróság elrendelte mind a 6 őrizetbe vett tisztviselő letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseit vizsgáló ügyben. Mindannyian a pályázatok elbírálásában vettek részt, hűtlen kezeléssel gyanúsítják őket. A hatóságok több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják. Fémdarabok lehetnek a Ferrero Magyarország Kft. Nutella Muffin elnevezésű termékében, ezért a cég visszahívja azokat, közölte a Nébi.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Dohány utcai zsinagóga, vagy ahogyan a köznyelvben előfordul, a nagy zsinagóga a neológ zsidóság legnagyobb zsinagógája Budapesten, illetve Európában. Jelentős idegenforgalmi látványosság, melynek építését ősi előírások szabták meg. Homlokzatának keletre, Jeruzsálem felé kellett néznie, ezért tér el a bejárat az utca irányától. Az épület a főváros kulturális életében is aktív szerepet tölt be. Komoly zenei koncerteknek és különböző fesztiváloknak is helyet ad. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A washingtoni Smithsonian Nemzeti Repülési és Űrkutatási Múzeum a világ legnagyobb repülőgépekből és űrhajókból álló gyűjteményével bír. Itt található többek közt a Wright fivérek 1903-as flyere, vagy az a gép, amely atombombát dobott Hiroshimára. Emlékezetes kiállítási tárgyai közé tartozik még az az űrruha, melyet Neil Armstrong és Buzz Aldrin viselt a Holdon. A bolygók felfedezése című tárlatán pedig megtalálható annak a Voyager űrszondának a másolata, mely eljutott már a Jupiterig, az Uranusig és a Szaturnuszig is.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd, csak úgy, mint a főváros többi hídja, a II. Világháborúban elpusztult. A visszavonuló német katonák 1945. január 14-én robbantották fel a budai és a pesti hídnyílásban elhelyezett robbanó töltetekkel. Miután a hadi események lezajlottak Budapesten, a hídroncsra hadi hidat épített a szovjet hadsereg, ami ideiglenesen biztosította a déli városrészek forgalmát, illetve ezen vezették át azt a gázcsövet is, ami az óbudai gázgyárat összekötötte a pesti oldal csőhálózatával, és így a balparti városrész gázellátását biztosította. Az eredeti anyagok visszanyerése és az árvízveszély csökkentése miatt a következő év nyarán hozzáláttak a hídroncs kiemeléséhez. A teljes újjáépítést követő átadásra azonban 6 évet kellett várni. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A 2008-ban átadott Megyeri híd 1862 méteres hosszúságával az ország második leghosszabb és Budapest leghosszabb hídja. Tehermentesíti az átmenő forgalomtól a fővárost, és lehetővé teszi, hogy a gépkocsik mellett a gyalogosok és kerékpárosok is könnyebben jussanak át a túlpartra a Duna fővárostól északra eső településeiről. A Duna mindkét ágát áthidalja, közrefogva a Szentendrei szigetet. Legmagasabb pontjai a 100 méter magas A alakú pilonok, amelyek tetején üvegezett kilátószintek vannak, de mégsem látogathatók szabadon, mert nagyon keskeny a belső tér. Az elnevezés arra utal, hogy a híd Káposztás-megyert és Békás-megyert köti össze egymással.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, és legalább 4 napig tart majd az extrém meleg. A kormány rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe, 2 óránként frissítik majd a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a krónikus betegek, a kisgyerekek, a fogyatékossággal élők és a hajléktalanok. Oroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki fogyasszon sok folyadékot, kerülje a tűzőnapot, és ha valaki segítségre szoruló embert lát, értesítse a hatóságokat. A villamosenergia ellátás biztonsága érdekében takarékosságra kéri az embereket a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint különösen az esti 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra. Aki teheti, ebben az időszakban mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is inkább este 9 után működtesse. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. A bíróság elrendelte mind a 6 őrizetbe vett tisztviselő letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseit vizsgáló ügyben. Mindannyian a pályázatok elbírálásában vettek részt, hűtlenkezeléssel gyanúsítják őket. A hatóságok több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják. Fémdarabok lehetnek a Ferrero Magyarország Kft. Nutella Muffin elnevezésű termékében, ezért a cég visszahívja azokat, közölte a Nébih. A hivatal kéri a vásárlókat, hogy a 08/05/2027 minőség megőrzési idővel és L128Z39 tételszámmal rendelkező édességet ne fogyasszák el. Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Eső nem várható, hajnalban 14-21, pénteken 33-38 fok valószínű. A jövő hét elejéig folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A szocialista korszak építészetével sokszor hadilában állunk. Szeretjük is, meg nem is, értjük is, meg nem is, de az tény, hogy ezek a masszív és feltűnő épületek mindnyájunkat megmozgatnak, és sokszor egészen meghökkentő dolgokat rejtenek. Itt van például Újpalota ikonikus magas háza, aminek a tetején két, egyenként 300 köbméteres víztározó van. Na de hogy került oda? Egészen praktikus okokból. A torony nem illett bele a városképbe, ezért el kellett rejteni. Másrészt így kellő magasságba kerültek a tartályok ahhoz, hogy a környező 10 emeletesekben is megfelelő nyomás legyen. A 20 emeletes épület egy év alatt felépült. Ez a gyorsaság a csúszózsalus technikának volt köszönhető. A 98 lakás mellett két műterem is található benne.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szentpétervár egyik legnagyobb és leglátogatottabb múzeuma az Ermitázs, melynek elnevezése Nagy Katalin cárnőhöz köthető. A 460 szobával rendelkező múzeum évente 3 millió látogatót fogad, akiknek ahhoz, hogy a teljes gyűjteményt megtekintsék, pontosan 22 kilométert kell gyalogolniuk. Többek közt itt található Leonardo, Raffaello és Caravaggio több olajfestménye, de figyelmet érdemel a múzeum 15 ezer darabból álló fegyver és vért kiállítása is, melyet még Első Miklós cár alapított, főleg saját gyűjtésből. A múzeum külön érdekessége, hogy mintegy 50 macska tartja távol a ma már 4 millió darabból álló kiállítási tárgyaktól az egereket.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Országház titkos légkondicionálója a Falk Miksa utca 10-ben található. A lakóház udvarában egy hatalmas, kéményre emlékeztető téglaépítmény áll. Ebbe a téglakürtőbe a Dunából származó jégtömböket lehetett helyezni, a légáramlás pedig a hideg levegőt a parlament épületébe juttatta. A kémény hollétét sokáig titkolták, nehogy támadás érje az Országházban dolgozó politikusokat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kairóban található a híres Egyiptomi Múzeum, mely 1902-ben nyitotta meg kapuit, s mely a világ leggazdagabb egyiptológiai gyűjteményét őrzi. Jelenleg 150 ezer tárgyat tekinthetünk meg a kétszintes múzeumban, így többek közt papíruszokat az ősi Egyiptomból és számos kézműves tárgyat a királyok völgyéből. Legfőbb látnivalói közé tartoznak a Tutenhámon sírjából származó tárgyak és a királyi múmiaterem, ahol 27 fáraó múmiáját őrzik.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. A II. Világháborúban felrobbantott Ferenc József, azaz a mai Szabadsághíd helyén, a főváros ostroma után ideglenes ponton híd készült a pillérek felhasználásával. Az átkelő 1945. március 15-től szolgálta a városiak közlekedését, 1946. január 10-ig, amikor az azt tartó 5 deregjét és a rájuk támaszkodó szerkezetet a jégzajlás elsodorta. A maradványok lágymányosan értek partot. A városrészek ismét összeköttetés nélkül maradtak, amíg 8 nappal később meg nem nyitották a Kossuth hidat. A Ferenc József híd helyreállítása 1946 tavaszán kezdődött el, melynek során nem csak a színe, hanem a neve is megváltozott. Újbóli átadásakor nyerte a Szabadság nevet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, és legalább 4 napig tart majd az extrém meleg. A kormány rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe, 2 óránként frissítik majd a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a krónikus betegek, a kisgyerekek, a fogyatékossággal élők és a hajléktalanok. Oroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki fogyasszon sok folyadékot, kerülje a tűzőnapot, és ha valaki segítségre szoruló embert lát, értesítse a hatóságokat. A villamosenergia ellátás biztonsága érdekében takarékosságra kéri az embereket a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint különösen az esti 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra. Aki teheti, ebben az időszakban mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is inkább este 9 után működtesse. Jóvá hagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. A bíróság elrendelte mind a 6 őrizetbe vett tisztviselő letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseit vizsgáló ügyben. Mindannyian a pályázatok elbírálásában vettek részt, hűtlen kezeléssel gyanúsítják őket. A hatóságok több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják. Fémdarabok lehetnek a Ferrero Magyarország Kft. Nutella Muffin elnevezésű termékében, ezért a cég visszahívja azokat, közölte a Nébih. A hivatal kéri a vásárlókat, hogy a 08/05/2027 minőség megőrzés idővel és L128Z39 tételszámmal rendelkező édességet ne fogyasszák el. Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Eső nem várható, hajnalban 14-21, pénteken 33-38 fok valószínű. A jövő hét elejéig folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
0: Az NTI híreit hallották.